0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Virasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyérgyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Írattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtte.
0: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János evangélium első fejezet 12. versében azt mondja Isten, hogy ha valaki befogadja őt, hatalmat adott annak, hogy Isten fiává legyen azoknak, akik az ő nevében hisznek. János azt mondta, hogy akik befogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Isten a gyermekeként néz rád. Úgy lát, mint fiát, úgy lát, mint lányát, mivel ő tökéletes apa, tökéletes atya. Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát én egy kis semmi vagyok Isten szemében, és nem is érdeklem, ekkor megbántjuk Istent, mivel semmibe vesszük az ő szavát. Nagyon fontos azt gondolnunk magunkról, amit Isten mond rólunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek látnak mások, még az sem, hogy mit mondanak rólam a szüleim, vagy a saját elképzeléseim magamról. Engem az határoz meg, amit Isten mond rólam. És ő azt mondja, hogy a fia vagyok, vagy a lánya vagyok, és arra vagyok elhívva, hogy őt mutassam be az életemen keresztül, úgy, mint apukámat. Egy szeretettel teli, nagyon bensőséges közösségre hívott el engem, mint Isten fiát. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy Isten gyermeke légy, hogy újjászülessél. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, tehát akkor Istennek a fia vagy, és ez azt jelenti, hogy nem a majomtól származol, újjászülettél Jézusban. Ne gondold azt, hogy kevésség azt mondani magadról, hogy Istennek a fia vagy. Hogyha Isten mondja ezt rólad, akkor jobb, hogyha elhiszed, és elkezdesz te is eszerint gondolkodni magadról. Ha egyetértesz mindezekkel, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megvan írva a te beszédedben, hogyha valaki befogad téged, az a te fiad. Köszönöm, hogy a fiad, lányod lehetek. Köszönöm, hogy tőled származom, és nem a majomtól. Odaszánom magam arra, hogy úgy gondolkodjam magamról, ahogyan te gondolkodsz rólam, és olyan kapcsolatba legyek veled, mint egy apa a fiával. Jézus nevében, amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
0: A 103. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a Életképek Tinédzser Országból hallgatóit.
1: És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk, Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert hogy a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazott gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakulhat, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog. Viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki. Olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
2: Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vasgolyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hiteles-e. És ahogy bejött a tesi öltözőbe, körülbelül látszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá. De így, hogyha tükörbe nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam. Mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, hogy engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd föl annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
1: De akkor mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája? Te börtönmisszionáriusként valami ezt tapasztalod?
3: Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, ott az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom,
2: megtesztelhet a családja. A család kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édes anyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
3: Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogy oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
1: A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
3: Mindenképpen egy iskola misszióban, vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív, egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció. De ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem az öcsémet, ő sokat dolgozott, nem volt otthon. De ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit tudom, beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg egy családban, vacsoraasztalnál, esetleg reggelinél indulásnál, hogy ez minőségi idő legyen.
2: De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablettet, vagy az egyéb dolgokat.
3: Ez világos.
2: Mert
3: ez
2: különben
3: világos.
2: Nem lesz minőségi idő.
1: Sanna Rolandhoz forduló kiskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
4: Egyre gyakrabban sajnos.
1: Ez, mit kell ez alatt értenünk?
4: Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenje az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát, a másiknak elhinti a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
1: És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
4: nehezen,
1: lehet ezt...
4: nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájába, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
2: Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
1: Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogyha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki is súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. Stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
4: Hát mondjuk a flúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
2: Vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitást hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
4: Annyiban kapcsolni kell ezt, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
3: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek. Tehát a virtuális világban, a számítógépen itt-ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarcélmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
1: Vagy más szekáljanak, mással
3: foglalkozzanak. Máshol szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hoki kanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol jár.
2: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
3: Mert csak bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
2: Fiam, probléma... Én vagy belőled nem lesz semmi egy életen
3: át. Elég, ha kinevetnek. Igen, ilyesmi.
4: Elég egy nevetés, mert utána volt, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklésmét, és én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek. És ennyi elég.
2: Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz, a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős voltam, még abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladást gyerekkereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kioszta a kenyeret is, meg a megbocsájtást. És miatt az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
1: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
5: Most következik.
6: Reggeli kávé mellé.
5: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss...
2: Kei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladást gyerekkereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kiosza a kenyeret is, meg a megbocsájtást, és miatt az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
1: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
5: Most következik.

0: Roland vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
1: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió vezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János evangélium első fejezet 12. versében azt mondja Isten, hogy ha valaki befogadja őt, hatalmat adott annak, hogy Isten fiává legyen azoknak, akik az ő nevében hisznek. János azt mondta, hogy akik befogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Isten a gyermekeként néz rád. Úgy lát, mint fiát, úgy lát, mint lányát, mivel ő tökéletes apa, tökéletes atya. Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát én egy kis semmi vagyok Isten szemében, és nem is érdeklem, ekkor megbántjuk Istent, mivel semmibe vesszük az ő szavát. Nagyon fontos azt gondolnunk magunkról, amit Isten mond rólunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek látnak mások, még az sem, hogy mit mondanak rólam a szüleim, vagy a saját elképzeléseim magamról. Engem az határoz meg, amit Isten mond rólam. És ő azt mondja, hogy a fia vagyok, vagy a lánya vagyok, és arra vagyok elhívva, hogy őt mutassam be az életemen keresztül, úgy, mint apukámat. Egy szeretettel teli, nagyon bensőséges közösségre hívott el engem, mint Isten fiát. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy Isten gyermeke légy, hogy újjászülessél. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, tehát akkor Istennek a fia vagy, és ez azt jelenti, hogy nem a majomtól származol, újjászülettél Jézusban. Ne gondold azt, hogy kevésség azt mondani magadról, hogy Istennek a fia vagy. Hogyha Isten mondja ezt rólad, akkor jobb, hogyha elhiszed, és elkezdesz te is eszerint gondolkodni magadról. Ha egyetértesz mindezekkel, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megvan írva a te beszédedben, hogyha valaki befogad téged, az a te fiad. Köszönöm, hogy a fiad, lányod lehetek. Köszönöm, hogy tőled származom, és nem a majomtól. Odaszánom magam arra, hogy úgy gondolkodjam magamról, ahogyan te gondolkodsz rólam, és olyan kapcsolatba legyek veled, mint egy apa a fiával. Jézus nevében, amen.
2: Ez volt
4: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő polotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy fordjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
0: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János evangélium első fejezet 12. versében azt mondja Isten, hogy ha valaki befogadja őt, hatalmat adott annak, hogy Isten fiává legyen azoknak, akik az ő nevében hisznek. János azt mondta, hogy akik befogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Isten a gyermekeként néz rád. Úgy lát, mint fiát, úgy lát, mint lányát, mivel ő tökéletes apa, tökéletes atya. Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát én egy kis semmi vagyok Isten szemében, és nem is érdeklem, ekkor megbántjuk Istent, mivel semmibe vesszük az ő szavát. Nagyon fontos azt gondolnunk magunkról, amit Isten mond rólunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek látnak mások, még az sem, hogy mit mondanak rólam a szüleim, vagy a saját elképzeléseim magamról. Engem az határoz meg, amit Isten mond rólam. És ő azt mondja, hogy a fia vagyok, vagy a lánya vagyok, és arra vagyok elhívva, hogy őt mutassam be az életemen keresztül, úgy, mint apukámat. Egy szeretettel teli, nagyon bensőséges közösségre hívott el engem, mint Isten fiát. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy Isten gyermeke légy, hogy újjászülessél. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, tehát akkor Istennek a fia vagy, és ez azt jelenti, hogy nem a majomtól származol, újjászülettél Jézusban. Ne gondold azt, hogy kevésség azt mondani magadról, hogy Istennek a fia vagy. Hogyha Isten mondja ezt rólad, akkor jobb, hogyha elhiszed, és elkezdesz te is eszerint gondolkodni magadról. Ha egyetértesz mindezekkel, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megvan írva a te beszédedben, hogyha valaki befogad téged, az a te fiad. Köszönöm, hogy a fiad, lányod lehetek. Köszönöm, hogy tőled származom, és nem a majomtól. Odaszánom magam arra, hogy úgy gondolkodjam magamról, ahogyan te gondolkodsz rólam, és olyan kapcsolatba legyek veled, mint egy apa a fiával. Jézus nevében, amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel, Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek, ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hitáltal benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az ízületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
1: Pál kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szent.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. 3. fejezet. Mivel Krisztussal együtt ti is föltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Hiszen meghaltatok, és az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségben megjelentek. Ezért öldököljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos. Csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel. Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Mindent, amit csak tesztek vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyétek és mondjátok. Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. Asszonyok, éljetek a férjetek fönnhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Ti férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük. Ti gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, amikor nem látnak benneteket. Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik az Úr iránti tiszteletből. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örökséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő a ti igazi uratok. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
5: You were made from the best part of me, and the best part of me is what I see. If you let me, I promise I'll keep you walking on air, just believe.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Donald G. Level a Bárány természete című tanítását hallhatjuk.
3: Yes. Oh, it's so good to be with you.
4: Annyira jó itt lenni veletek.
3: I'd like to, before I start, just thank Franz and Gerlinde for
4: mielőtt elkezdem,
3: amazing and wonderful invitation.
4: Szeretném megköszönni Gerlindének és Franznak ezt a csodálatos meghívásukat.
3: It has been just great being here with this team.
4: Nagyon jó volt újra itt lenni ezzel a csapattal.
3: The things of the Lord.
4: És az Úr dolgaival szolgálni.
3: It is obvious to me that Gerlinde's hand is on a lot here. I see our fingerprints.
4: Hiszem, meg vagyok győződve, hogy Gerlinde keze sok mindenben benne van itt, és látszik az ő munkája.
3: I think that's so wonderful.
4: Azt gondolom, ez csodálatos.
3: Because that's why things are going so well and things look so good.
4: Mert ezért működnek olyan jól a dolgok, és néznek ki olyan jól.
3: And I am appreciative, Franz, for the way that you just don't care how people perceive you. You want to please the Lord. That's really
4: és nagyon
3: big.
4: Tetszik nekem, Franz, az, hogy téged nem nagyon érdekel, hogy az emberek hogyan érzékelik a dolgaidat, te az Úrnak akarsz megfelelni.
3: And I think that's something we want to embed in the people of God.
4: És azt gondolom, hogy ezt ugyanezt a hozzáállást szeretnénk Isten népébe bevésni.
3: And it's just been great being with Mark.
4: És nagyszerű volt itt lenni Marka, Joyce-sal, Barry-vel, Sherry-vel.
3: Each one brings something so unique and
4: és a Blast csoport többi tagjával. Mindenki annyira egyedi és jó dolgokat hoz be a képbe, hogy nagyon örülök ennek.
3: But I think more than that, God is pleased with it.
4: De azt gondolom, hogy mindenek fölött Istennek is tetszik ez.
3: And to see Peter and Leslie joining us.
4: És látni, hogy Peter és Leslie és csatlakozott hozzánk, holott nyilván más dolgokat is csinálhatnának. Nagyon hálás vagyok ezért, hogy eljöttek.
3: Our two interpreters,
4: és a két tolmás, és a két tolmácsunk, Free és Gerhard, ők fantasztikusak.
3: We'll get to Julia later.
4: Majd Juliáról később beszélünk.
3: I'm going to group her with the praise team for now.
4: Majd úgy összességében a dicsőítő csoportot dicsérem meg csak.
3: Thank you so much.
4: De nagyon köszönöm.
3: Free, thank you so much.
4: Free, neked is köszönöm.
3: Yes, and it's good to work with, yes.
4: Igen.
3: And it's just good to work with someone and you feel like that you're saying the same things even though you don't understand all the words.
4: Nagyon jó dolog együtt dolgozni veletek és látni, hogy valószínűleg ugyanazt mondjátok, amit mi, noha nem értjük, hogy mit mondotok.
3: Yes. And this praise team has been outstanding for me.
4: És a dicsőítő csoport egészen kiemelkedő volt számomra.
3: I think Sulamit made a comment that we should not, you know, film and take these film and do things with them. I think she's trying to protect Jason's music.
4: Amikor ugye Sulamit azt mondta, hogy ne fényképezzünk, ne videózzunk, én szerintem ő a Jasonnak a zenéjét akarja védeni ezzel.
3: We're going to sing some of these songs when we get back. They're so great, so wonderful.
4: Nagyon jó, csodálatos dalok vannak itt, és majd a későbbiekben énekeljük még ezeket.
3: Denise has done a great job of leading and
4: Denise is nagyon jó munkát végez.
3: Being a young woman,
4: a dicsőítés vezetésben. És nagyon értékelem, hogy ilyen fiatal hölgy lévén ilyen nagy munkát végez.
3: Maybe I should have said a young person.
4: De talán nem is a hölgyet kellett volna mondanom, hanem a fiatal személy. De azt gondolom, ez csodálatos részéről. És Julia képes volt most a másodheged is lenni, és ez az alázatnak egy nagyon szép mintája.
3: So I got Julia in.
4: Úgyhogy Juliáról is beszéltem végül.
3: We have with our team, we have our admissions director, Susan Liberto, and Neva Blystone is accompanying us as well.
4: A ketten elkísértek minket, integessetek, missziós vezetőnk a gyülekezetben.
3: You know, you need a missions director if you're going to do things in the world. You need somebody you can trust to get that done and to think like you think and do things similarly to the way you do them, and Susan has done an outstanding job.
4: Hogyha az ember a világ minden részén szolgál, akkor kell, hogy legyen egy missziós igazgató, aki úgy gondolkodik, ahogy te, aki úgy teszi a dolgokat, ahogy te szereted, úgyhogy Barry, neked is kell talán egy.
3: Talk with both Susan and I trust that you will before they leave.
4: Susannal és Évával beszélgess majd, mielőtt elmennek, mert nagyon jó tanácsokat tudnak adni ebben.
3: My wife, I wanted to save her for the last.
4: Természetesen a feleségemet akartam utoljára említeni.
3: And so I'm grateful that she has traveled with me.
4: Nagyon hálás vagyok, hogy ő,
3: many parts of the world.
4: Hogy ő eljött velem, a világ sok részére elutazik velem együtt.
3: And sometimes you know, her being with me is an improvement for me.
4: És néha javít rajtam az, hogy ő velem van.
3: Because I don't want to get back to the room and find out there were things I didn't say well.
4: Mert nem akarok úgy visszatérni később a szobámba, hogy rájövök, hogy nem mondtam jól dolgokat.
3: And, I appreciate her presence with me, and
4: úgyhogy nagyon értékelem, hogy ő velem van.
3: She speaks, nobody wants to hear me anymore.
4: És gyakran, hogyha ő megszólal, akkor rám már utána senki nem kíváncsi.
3: So I've done a good job of keeping her from up here.
4: Úgyhogy nagyon jó munkát végeztem abban, hogy távol tartottam őt a szószéktől. Most is sikerült.
3: Actually, she is involved in women's ministry, and she's done a superb job of bringing women to the fore in ministry.
4: Ő a női szolgálatban van, és kiváló munkát végez abban, hogy a nőket a szolgálat előterébe tudja behozni.
3: And also we've been married for 45 years.
4: És 45 éve vagyunk házasok.
3: Yes. Yeah. Well, great.
4: Ez nagyon jó.
3: Well, now I've gotten all those things out of the way.
4: Na akkor most már mindennel eldicsekedtem, ahogy
3: like
4: akartam.
3: A speaker we brought to our church once who made jokes and talked for about 45 to 50 minutes.
4: Nálunk volt egyszer egy vendégszolgáló a gyülekezetben, aki körülbelül 45 percig beszélt, tréfálkozott, mondott
3: mindenféle.
4: És azt gondolt, hogy az után kezdődik az ő prédikálási ideje.
3: No, I said, no, you used your time.
4: Azt mondtam, nem, már elhasználtad az idődet a viccelődéssel.
3: But no, I will be as brief as possible this evening.
4: De most megpróbálok majd ma délőtt olyan rövid lenni, ahogy csak tudok.
3: I would like to talk more about humility and lowliness,
4: being a szelídségről és az alázatról.
3: Being low, that is being poor in yourself.
4: Amikor önmagunkban vagyunk szegények, ez az ilyen alacsony rendűség, vagy ilyen, hát ilyen, mikor önmagunkat megalázzuk.
3: Not thinking too much of yourself.
4: Amikor nem gondolunk túl sokat magunkról.
3: Not feeling like you're the straw that stirs the drink.
4: Nem gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk a szalmaszál, amelyik keveri az italt.
3: There are many things that we have learned just from living, from being in the world.
4: Nagyon sok dolgot megtanulhatunk csak abból, hogy ott élünk a világban.
3: And in order to go on with God and be usable in this time, He is going to rid us of those things.
4: És ahhoz, hogy tovább tudjuk menni Istennel, és használni tudjon minket ebben az időben, meg kell szabadulnunk néhány ilyen világban tanult dologtól.
3: And I think the process has already begun.
4: És azt gondolom, ez a folyamat már elkezdődött.
3: In Steve's prayer, he prayed, Lord, strip us.
4: Steve is így imádkozott, hogy Uram, vegyél le rólunk
3: mindent. Of all those things that obscure your glory.
4: Ami elhomályosítja a te dicsőségedet.
3: I love that prayer.
4: Nekem nagyon tetszik ez az ima.
3: I wonder how many of us truly like that kind of praying.
4: Vajon hányan szeretjük igazából az ilyen imákat?
3: Maybe somewhere between 8 and 10 years ago, the Lord said to me, the next great move, Don, will be the desecularization of the church.
4: Körülbelül 8-10 évvel ezelőtt mondta nekem az Úr, hogy az egyházban a következő egy isteni mozdulás arról van szó, lesz, arról szól majd, hogy a világírságtól megfosztja az egyházat.
3: So I think I know we are living in that time when God is removing worldliness from us.
4: És én most tudom, hogy abban a korban élünk, amikor Isten elveszi tőlünk a világiasságot.
3: Because many of us who are well-meaning and wonderful people don't know the difference between the move of the Spirit and something natural.
4: Mert sokan, akik jó szándékú, kedves emberek vagyunk, nem tudjuk a különbséget a Szent Szellem mozdulása és a természetes események között.
3: So I want to talk more about the Lamb of God.
4: Tehát most többet szeretnék még beszélni Isten bárányáról, Jézus Krisztusról.
3: Who made himself of no reputation. He wasn't trying to be a big shot in Europe.
4: Hírnévtől, nem akart egy nagy durranás lenni a földön.
3: But he took the lowly form of a servant.
4: Hanem a szolga alázatos formáját vette föl.
3: Now, if we really understand that,
4: it should
3: move us within that God would take on the form, the role of a servant.
4: Nagyon meg kell, hogy indítson minket, hogy Isten szolgai formát vesz fel.
3: Remember the story where Jesus, after knowing that he had come from God and was going to God, and he knew that God had delivered all things into his hand.
4: Emlékeztek arra, amikor Jézus már tudta, hogy ő Istentől jött, és Istenhez megy, és Isten mindent az ő kezébe helyezett, miután ezt megértette.
3: He rose up from supper,
4: felkelt a vacsorázó asztaltól,
3: and took his garment off, wrapped a towel around himself,
4: levette a köntösét, törülközővel körülkötötte magát,
3: and he washed his disciples' feet,
4: és megmosta a tanítványai lábát.
3: That's huge.
4: Ez óriási.
3: Peter, I think, had almost the right kind of response, if I may say.
4: Majdnem azt mondanám, hogy Péter jól reagált erre, ha mondhatok ilyet.
3: Because he had the revelation that Jesus was and is the Christ, the Son of the Living God.
4: Mert megkapta a kijelentést arról, hogy Jézus a Krisztus volt és ma is az, és ő az élő Isten fia.
3: And so his response was, I cannot be a man,
4: úgy,
3: let God wash my feet.
4: Úgy reagált, hogy én mint ember nem engedhetem, hogy Isten megmossa a lábamat.
3: I understand that emotion.
4: Én megértem az érzelmeit.
3: Because that would be my emotion.
4: Mert én is így éreztem volna magam.
3: God is greater than our emotion.
4: De Isten nagyobb a mi érzéseinknél. És azt
3: I
4: mondja,
3: don't wash you,
4: ha nem
3: you
4: moslak
3: no
4: meg téged,
3: me.
4: Akkor nincs semmi közöm hozzád.
3: And Peter had an even better response.
4: És akkor Péter egy még jobb választ adott.
3: If that's the case, bathe me.
4: Azt mondta, hogyha ez a helyzet, akkor fürdess meg.
3: Jesus is so amazing.
4: Jézus lenyűgöző.
3: And so I want to paint a portrait of him today.
4: Tehát ma egy portrét szeretnék festeni róla.
3: Because he wants us to be the same as he is.
4: Mert ő azt akarja, hogy ugyanolyanok legyünk, amilyen ő.
3: I think it was Mark Berry or Franz.
4: Azt gondolom, hogy Mark Berry vagy Franz mondta.
3: Who quoted one of my favorite scriptures.
4: Idézte az egyik kedvenc Biblia
3: helyemet,
4: ahogyan
3: so
4: ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban.
3: That's amazing, isn't it?
4: Ez lenyűgöző, nem?
3: So he wants us to have the same response as he had.
4: Tehát ő azt akarja, hogy ugyanúgy reagáljunk, ahogyan ő cselekedett, amikor a világban volt.
3: He wants us to live a life totally dependent upon God.
4: Azt akarja, hogy teljesen Istentől függő módon éljünk.
3: Because that's the way God gets glory.
4: Mert Isten így kap dicsőséget.
3: God doesn't get glory by us saying glory.
4: Isten nem akkor kap dicsőséget, ha mi azt kiáltjuk, hogy dicsőség.
3: God gets glory when people see him through these vessels of clay.
4: Isten akkor kap dicsőséget, amikor az emberek ezeket, ahogyha ez a helyzet, akkor fürdess meg.
3: Jesus is so amazing.
4: Jézus lenyűgöző.
3: And so I want to paint a portrait of him today.
4: Tehát ma egy portrét szeretnék festeni róla.
3: Because he wants us to be the same as he is.
4: Mert ő azt akarja, hogy ugyanolyanok legyünk, amilyen ő.
3: I think it was Mark Berry or Franz.
4: Azt gondolom, hogy Mark Berry vagy Franz mondta.
3: Who quoted one of my favorite scriptures.
4: Idézte az egyik kedvenc bibliájának.
3: As he is,
4: ahogyan
3: so are
4: ő
3: we
4: van,
3: in this world.
4: Mi is úgy vagyunk ebben a világban.
3: That's amazing, isn't it?
4: Ez lenyűgöző, nem?
3: So he wants us to have the same response as he had.
4: Tehát ő azt akarja, hogy ugyanúgy reagáljunk, ahogyan ő cselekedett, amikor a világban volt.
3: He wants us to live a life totally dependent upon God.
4: Azt akarja, hogy teljesen Istentől függő módon éljünk.
3: Because that's the way God gets glory.
4: Mert Isten így kap dicsőséget.
3: God doesn't get glory by us saying glory.
4: Isten nem akkor kap dicsőséget, ha mi azt kiáltjuk, hogy dicsőség.
3: God gets glory when people see him through these vessels of clay.
4: Isten akkor kap

0: vagyunk ebben a világban.
1: That's amazing, isn't it?
0: Ez lenyűgöző, nem?
1: So he wants us to have the same response as he had.
0: Tehát ő azt akarja, hogy ugyanúgy reagáljunk, ahogyan ő cselekedett, amikor a világban volt.
1: He wants us to live a life totally dependent upon God.
0: Azt akarja, hogy teljesen Istentől függő módon éljünk.
1: Because that's the way God gets glory.
0: Mert Isten így kap dicsőséget.
1: God doesn't get glory by us saying glory.
0: Isten nem akkor kap dicsőséget, ha mi azt kiáltjuk, hogy dicsőség.
1: God gets glory when people see him through these vessels of clay.
0: Isten akkor kap dicsőséget, amikor az emberek ezeken a cserépedényeken keresztül meglátják őt.
1: And when they know that we have natural tendencies and proclivities.
0: És amikor tudják, hogy nekünk is vannak természetes hajlamaink.
1: And those natural tendencies are contrary to God.
0: És ezek a természetes hajlamok ellentétesek Istennel.
1: But we walk in harmony with God.
0: De mi mégis Istennel összhangban élünk.
1: Despite our contrariness.
0: Az vele való ellentétességünk ellenére.
1: We walk against it.
0: Tehát a saját hajlamainkkal ellenkezően élünk. Ez a dicsőség.
1: When the Philistines.
0: Amikor a filiszteusok.
1: Took the Ark of the Covenant.
0: Elvitték a frigládát.
1: And they took it into the house of their God.
0: Bevitték az Istenük házába.
1: But their God, as it were, was fallen flat with his hands removed and his body parts gone.
0: Az ő Istenük leborult a frigyláda előtt, és a kezei leestek, és a testrészei szétestek. És különböző daganatok kezdtek megjelenni az embereken. És akkor azt mondták a filiszteusok, hogy szabaduljunk meg ettől a frigylátától, ettől az
1: Istentől.
0: És föltették egy új szekérre.
1: And they got some cows to pull the cart.
0: És néhány tehenet fogtak elé, hogy azok húzzák ezt a szekeret.
1: And they were really smart.
0: Nagyon okosak voltak ezek a filiszteusok.
1: Sometimes people who don't agree with you are smart. Sometimes people who don't agree with you are smart.
0: Néha azok az emberek, akik nem értenek egyet veled, okosak.
1: The cows had calves.
0: Ezeknek a teheneknek borjaik voltak.
1: And contrary to nature.
0: És a természet ellenére.
1: When the cows heard their babies calling them.
0: Amikor a tehenek hallották, hogy utánuk bőgnek a borjaik.
1: They would not turn aside.
0: Nem fordultak vissza.
1: That's a picture of glory.
0: Ez a dicsőség képe.
1: That's what glory looks like.
0: Így néz ki a dicsőség.
1: Now I realize that new wine must be put into new wineskins.
0: Én tudom, hogy az új bort új tömlőkbe kell tenni.
1: No one puts new wine into old wineskins.
0: Hiszen senki nem tesz új bort régi tömlőkbe.
1: Or else the new wine will burst the wineskins and be filled.
0: Az új bor szétrepeszti a tömlőt és kifolyik.
1: And the wineskins will be ruined.
0: És akkor tönkre megy a tömlő is.
1: But new wine must be put into new wineskins.
0: Tehát az új bort új tömlőbe kell tenni.
1: And then both are preserved.
0: És akkor mind a kettő megmarad.
1: God wants to preserve both you and the new wine.
0: Isten meg akar őrizni titeket is, meg az új bort is.
1: So say to God, make me a new wineskin.
0: Tehát mondjátok Istennek, hogy tegyél engem új tömlővé.
1: Make me supple so that I can stretch with new revelation.
0: Tegyél engem rugalmassá, hogy ki tudjak tágulni az új kijelentés.
1: Because no one who has drunk old wine.
0: Mert senki, aki régi bort ivott, akar azonnal újat.
1: For he says the old is better.
0: Mert azt mondja, hogy a régi jobb.
1: So, I want to give you this concept of humility
0: Tehát szeretném az alázat fogalmát nektek Jézus személyében megmagyarázni.
1: John baptized Jesus in the Jordan River.
0: János bemerítette Jézust a Jordánban.
1: I don't want to baptize you in
0: a. És azt mondta, hogy bizonyos szempontból én nem akarnálak téged bemeríteni.

0: Something happened that day at the baptism.
1: De valami történt ott Jézus bemerítkezésének napján.
0: When John finally relented and baptized Jesus,
1: János
0: something happened in the heavens.
1: És bemerítette Jézust, akkor valami történt a mennyben.
0: And when you and I obey God, something happens in the heavens.
1: És amikor te és én engedelmeskedünk Istennek, akkor valami történik a mennyben.
0: And sometimes it doesn't feel natural or normal.
1: Ez nem érződik természetes vagy normális dolognak.
0: But obey God.
1: De engedelmeskedj
0: Istennek. It did not seem right that John, a man, should
1: nem
0: baptize the Son of God.
1: Hogy János, aki ember, bemerítse Isten fiát.
0: I understand that. What I don't understand are people who don't understand that.
1: Illetve nem értem azokat az embereket, akik ezt nem értik.
0: I understand Peter's reaction.
1: No, not God washing my feet. I understand. Hogy az nem lehet, hogy Isten mossa meg az én lábamat. Én értem, hogy ő mit gondolt.
0: But I don't understand people who think, well, I'd let him wash mine. I don't understand.
1: De nem értem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy az enyémet sem moshatja meg.
0: John finally gives in to God.
1: Tehát végül János beadja a derekát Istennek.
0: Baptizes the Son of God.
1: És bemeríti Isten fiát.
0: And the heavens are opened.
1: És megnyílik a menny.
0: And God shouts from heaven.
1: És Isten lekiált a mennyből.
0: This is my beloved Son, in whom I'm well pleased.
1: Fiam, akiben kedvem telik.
0: And the Holy Spirit goes.
1: És a Szent Szellem súlyt, és megnyugszik Jézuson.
0: And that was a sign to John.
1: És az jel volt Jánosnak.
0: Because God had said, the one on whom my spirit comes and remains is he.
1: Azt mondta Isten, hogy akire leszáll az én szellemem és rajtam marad, ő az.
0: So the next day when John saw him,
1: amikor János látta,
0: behold the Lamb of God.
1: Íme Isten báránya.
0: Who takes away the sin of the world.
1: Aki elveszi a világ bűnét.
0: It's a lamb who takes away, not covers, but takes away the sin of the world.
1: Egy olyan bárány, aki nem befedezi a bűnt, a világ bűneit, hanem elveszi.
0: I want to be very clear that I am not saying it's either lamb or lion.
1: Tehát szeretném nagyon világosan tenni azt, hogy én nem azt mondom, hogy vagy bárány, vagy oroszlán.
0: I want to make it clear
1: szeretném
0: that I'm not diminishing in any way Jesus' authority as king.
1: Hogy én semmilyen módon nem akarom megkisebbíteni Jézus királyi tekintélyét ezzel.
0: Because I want to show you something that I know is from the Lord.
1: Mert meg akarok mutatni nektek valamit, amiről tudom, hogy az Úrtól van.
0: Jesus Christ from birth to death was lamb.
1: Jézus Krisztus a születésétől a haláláig bárány volt.
0: Sure he was from the tribe of Judah.
1: Kétségtelen, hogy Júda törzséből származott.
0: Sure he is in the lineage of David.
1: Kétségtelenül Dávid vérvonalából született.
0: We could safely say he is the greater David.
1: Biztonsággal mondhatjuk, hogy ő a nagyobb Dávid.
0: Yes, he's the lion of the tribe of Judah.
1: Igen, ő Júda a törzsének oroszlánya.
0: But he was born for sacrifice.
1: De áldozati céllal született.
0: Lions are never offered in sacrifice.
1: Oroszlánokat soha nem áldoztak fel.
0: It's a lamb who takes away the sin, not a lion.
1: A bárány veszi el a bűnöket, nem az oroszlán.
0: We have 1500 years of the sacrificial system that always shows a lamb, not ever a lion, is sacrificed on the altar.
1: 1500 évig működött az áldozati rendszer, ahol oroszlánt soha nem áldoztak fel az oltáron, mindig csak bárányokat.
0: I'm not diminishing the lion.
1: Ezzel nem akarom lekisebbíteni az oroszlánt.
0: It's a lamb who best portrays God's glory.
1: Hogy a bárány mutatja meg legjobban Isten dicsőségét.
0: That's why Paul says to the Philippians, do not be terrified of your adversaries.
1: A filippi belieknek, hogy ne féljetek az ellenségeitektől.
0: You would ever have to tell a lion that.
1: Az oroszlánnak soha nem kell ilyet mondani.
0: He's telling us that because we are as he is, we are also lambs. We are sheep.
1: Ő azt mondja nekünk, hogy mivel mi úgy vagyunk a világban, mint ő, ezért mi is juhok vagyunk, bárányok.
0: What did Jesus tell Peter after his resurrection?
1: Mit mondott Jézus Péternek a feltámadásakor?
0: He said, feed my lions?
1: Azt mondta, hogy legyetek az én, hogy etedd az én oroszlányaimat? Nem, etedd az én bárányaimat, legelted a bárányokat, nem az oroszlánokat. Azt mondta, hogy legelted a bárányaimat, legelted a juhaimat.
0: So Paul tells the Philippians.
1: Tehát azt mondja Pál a filippi belieknek.
0: Don't in any way be terrified of your adversaries.
1: Semmi módon ne ijedjetek meg az ellenfeleitektől.
0: Which is to them proof of their damnation.
1: Mert ez bizonyítja számukra az ő kárhozatukat.
0: Says, but to you is salvation.
1: De nektek ez üdvösség.
0: And that salvation is from God.
1: És ez az üdvösség Istentől van.
0: Paul further tells them that
1: Pál azt mondja nekik,
0: granted to them on behalf of Christ.
1: Hogy Krisztus miatt kapták ezt meg.
0: Not only to believe in him, but to suffer for his sake.
1: Nem csak azt kapták, hogy higgyenek ő benne, hanem hogy szenvedjenek is az ő nevéért.
0: So our salvation is not just about what we can get or how we can look prosperous to the world.
1: Tehát a megváltásunk nem csak arról szól, hogy mi mit kaphatunk belőle, vagy milyen pluszunk van a világhoz
0: but
1: képest.
0: But it has been granted. It is a blessing from God that we suffer with
1: Isten
0: his
1: adta meg, tehát Isten áldása a számunkra, hogy az ő fiáért szenvedhetünk.
0: We're to suffer as lambs.
1: És bárányként kell szenvednünk.
0: And John chapter 20, verse 21.
1: A János 21 azt mondja.
0: Jesus said to his disciples, peace to you.
1: Azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy békesség nektek.
0: As the Father sent me, I also send you.
1: Engem, én is úgy küldelek titeket.
0: Notice what he says.
1: Figyeljétek meg, mit mondott.
0: I'm sending you in the same manner that the Father sent me.
1: Én ugyanúgy küldelek titeket, ahogy az Atya küldött engem.
0: The Father sent his precious Son, his lamb, into a hostile world.
1: Az Atya az ő drága fiát, az ő bárányát egy ellenséges világba küldte el.
0: And that's how God gets glory.
1: És Isten így kap dicsőséget.
0: He says, I will share my glory with no one else.
1: És azt mondta, hogy én senkivel nem osztozom a dicsőségemen.
0: Because there's no one that can do what God does.
1: Mert senki nem teheti meg azt, amit Isten.
0: That's why in America we arm ourselves.
1: Ezért fegyverkezünk fel mi Amerikában.
0: I'm not trying to bash my nation. But even the clergy is fully armed.
1: Nagyon dicsérni a nemzetemet, de még a papság is teljesen fel van fegyverkezve.
0: In their consoles.
1: A tanácskozásaikon pisztolyok vannak.
0: Calibers in their consoles.
1: És 44 kaliberes puskák vannak. Mindenütt puskák vannak, meg fegyverek, még a lelkészi tanácskozásokon is. Velem vagytok?
0: That is really a sign that they don't want to be a lamb.
1: Ez igazából az, annak a jele, hogy ők nem akarnak bárány lenni.
0: It may be hidden from them, but that says,
1: lehet, hogy el van ez
0: előlük.
1: De azt mondják ők, hogy nekem alkotmányos jogom van a fegyverviselésre.
0: What does the Constitution have to do with the Bible?
1: De mi köze az alkotmánynak a Bibliához?
0: So God's going to remove all of this. He is presently removing all this bad thinking from his people.
1: Most jelenleg minden ilyen téves gondolkodást eltávolít az ő népétől Isten.
0: When I walked out of my hallway that morning, that Monday morning, I'm out of my bedroom rather into the hallway, I saw a stripping and it frightened me.
1: Azon a bizonyos hétfő reggelenkben kimentem a hálószobából az előszobába, akkor azt láttam, hogy meg vagyok fosztva mindentől.
0: Hogy meg leszek. That is no glory to God.
1: Hogyha én védem meg magam, akkor Isten nem kap dicsőséget.
0: But if I walk in the midst of adversaries,
1: de hogyha ellenségek között járok,
0: that's glory.
1: Félelem nélkül, akkor ez dicsőség.
0: When I walk in the nations where they are beheading Christians,
1: amikor
0: and I'm unafraid and I preach the gospel of Jesus Christ,
1: ahol
0: that's glory to God.
1: A keresztényeket, de én nem félek, hanem hirdetem az evangéliumot, akkor ebből Isten dicsőséget kap.
0: And he said to his disciples, I'm sending you out as lambs among wolves.
1: Hogy úgy küldelek ki titeket, mint bárányokat a farkasok közé.
0: Lambs are food for wolves.
1: A bárányok azok élelem a farkasok számára.
0: It's amazing.
1: Elképesztő.
0: Let me show you something in John chapter 5.
1: A János 5-ben szeretnék mutatni nektek
0: verses 19
1: valamit.
0: Through 20 and also verse 30.
1: A 19-20. Vers és a 30-as vers.
0: Jesus answered and said to them,
1: felelt azért Jézus is mondta neki,
0: most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself.
1: Bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit nem tehet önmagától.
0: But what he sees the Father do.
1: Hanem ha látja cselekedni az atyát.
0: For whatever he does, the Son also does in like manner.
1: Mert ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi.
0: So that is a huge statement that Jesus makes.
1: Ez egy óriási kijelentés Jézustól.
0: He is showing that lambs are shepherd dependent.
1: Hogy a bárányok függnek a pásztortól.
0: How dependent are you?
1: Te mennyire vagy függésben?
0: Shepherds are for sheep.
1: A pásztorok azok a juhokért vannak.
0: Sheep depend on shepherd.
1: És a bárányok azok a pásztortól függnek.
0: And that's what God wants from you.
1: És ezt akarja Isten tőled is.
0: He wants you to strip yourself of your
1: azt akarja, hogy fogd meg magad, vetkőzd le a világi gondolkodásodat.
0: And then we're going to see the glory of God.
1: És akkor meg fogjuk látni Isten dicsőségét.
0: We've been obscuring the glory of God.
1: Eddig elhomályosítottuk Isten dicsőségét.
0: With our analytical minds and our
1: logical processes. Az elemző elemeinkkel és a logikai folyamatainkkal.
0: That's why I loved being here last night.
1: Ezért szerettem itt lenni tegnap este.
0: It was just all to the glory of God.
1: Mert minden Isten dicsőségéért volt.
0: Listen in verse 30.
1: Hallgassátok meg a 30. verset.
0: Jesus says, I can of myself do nothing.
1: Azt mondja Jézus, én semmit sem cselekedhetem magamtól.
0: Somebody might think, well, Jesus is meaning this in
1: valaki
0: a figurative sense.
1: Valaki gondolhatja azt, hogy Jézus ezt jelképesen mondta.
0: No, it was real and actual.
1: Nem, ez teljesen valóság volt neki.
0: When Jesus came to the earth, he disrobed of his divinity.
1: Amikor Jézus eljött a földre, akkor levetkőzte magáról az isteniségét.
0: He as it were laid it on the throne of God and came down here stripped.
1: Letette Isten trónjára az ő isteni mi voltát, és ettől megfosztva jött le a földre.
0: And everything he was to do by the power of God the Father.
1: És mindent az Atya Isten nevével kellett tennie, amit tennie kellett.
0: Adam's, the first Adam's problem was he acted independently of God.
1: Az első Adam problémája az volt, hogy ő Istentől függetlenül cselekedett.
0: But this lamb never acted independently of God.
1: De ez a bárány
0: not one second.
1: Soha nem cselekedett Istentől függetlenül egyetlen másodperc sem.
0: That's what lambs do.
1: Ezt teszik a bárányok.
0: Lambs need shepherds.
1: A bárányoknak szükségük van a pásztorokra.
0: David says, the Lord is my shepherd.
1: Azt mondta Dávid, az Úr az én pásztorom.
0: I shall not want.
1: Nem szűkölködöm.
0: He leads me.
1: Ő vezet engem.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: I think we have David wrong, just like we've had much of the scriptures wrong.
1: Hát, hogyha azt gondoljuk, hogy Dávid tévedett, akkor a Biblia nagy része is tévedett.
0: Most of my life, I've heard these stories about David, and I thought, this was one bad little dude.
1: Egész életemben hallottam a Dávidról szóló történeteket, és arra gondoltam, hogy hát ez egyetlen fickó volt.
0: He could play his harp and get out and lead that and whip you good. I thought, whoa, I'm, you know, like beat you. That's Texan. Let me go back to the British English, if you may. I'm so sorry.
1: Tehát játszhatott a kis hárfáján is.
0: But I always thought that David was this bad guy, this tough kid.
1: Tehát én mindig azt gondoltam, hogy Dávid az egy kemény fickó volt.
0: Really the picture I get.
1: De ebből nem igazán
0: not
1: ezt a képet
0: anymore.
1: Kapom. Már nem így látom
0: but
1: őt.
0: Made David special.
1: Dávidot azt tette különlegessé.
0: Was his dependence on the anointing of God.
1: Hogy ő Isten kenetétől függött.
0: When Samuel anointed him, something happened.
1: Amikor Samuel felkente őt, akkor történt valami.
0: This kid now did things by the anointing of God.
1: Ez a fickó elkezdett Isten kenetével tenni dolgokat.
0: When he went down to the battle, it wasn't
1: amikor
0: that
1: elment
0: he was
1: a csatába,
0: naughty, bratty kid.
1: Nem arról volt szó, hogy ez egy dicsekvő, pajkos gyerek volt, nem azért ment a csatába.
0: But he was bold in God.
1: Ő Istenben volt bátor.
0: Not bold in flesh.
1: Nem testben volt bátor.
0: He says, the Lord leads me.
1: Tehát azt mondja, az Úr vezet engem.
0: I won't depend on my bow or my sword.
1: Tehát, hogyha én a kardomtól függnék, és az ívemtől.
0: Let me show you how
1: tehát, hogy nem attól függök.
0: Beautiful this young man was.
1: Megmutatom nektek, hogy milyen szép volt ez a fiatalember.
0: When he came back from the war council of the Philistines,
1: amikor a filiszteusok haditanácsából visszament,
0: all of their wives and children.
1: Akkor kiderült, hogy az amálekiták mindenkinek a feleségét és gyerekeit
0: elvitte.
1: Pedig Dávid csak akkor mozdult meg, amikor Isten azt mondta neki, hogy menjen. Dávid ilyen ember volt.
0: Can you imagine Gerlinde being kidnapped?
1: El tudjátok képzelni, hogy Gerlindét elrabolják?
0: And you're saying, Lord, should I go after?
1: És te megkérdezed, hogy Uram, menjek utánuk?
0: That's huge.
1: Ez egy nagyon nagy dolog.
0: He says, what do you want?
1: Ti is így akartok élni? Mert hogy önmagamtól semmit sem tehetek.
0: That's humility.
1: Ez az alázat.
0: That's glory.
1: Ez a dicsőség.
0: I've understood this in a measure all of my life.
1: Egy bizonyos szinten én ezt egész életemben értettem.
0: Because my dad required that we walk humbly in our house.
1: Mert az apukám azt követelt, hogy alázatosan éljünk a házunkban.
0: He did not tolerate any arrogance.
1: Nem tűrte a gőgöt.
0: So even naturally we learned how to walk humbly.
1: Tehát még természet szerint is megtanultunk alázatosan élni.
0: And so pretty much I've done that pretty much all of my life.
1: Tehát egész életemben elég nagy mértékben így éltem.
0: When I walked out of my bedroom a few weeks ago,
1: pár héttel ezelőtt kijöttem a hálószobából,
0: I realized I had kept a secret weapon.
1: Akkor rájöttem, hogy egy titkos fegyvert még magamnál tartottam.
0: Self-preservation.
1: Ez az önmegőrzés volt, az önvédelem. Önmagam megőrzése.
0: The Lord says, I want that one too.
1: És az Úr azt mondta, hogy én azt is akarom tőled.
0: That's what he's saying to us.
1: És ezt mondja nekünk.
0: Let me show you.
1: Hadd mutassam meg.
0: We will never bring God the glory he deserves until we give him everything.
1: Soha nem adjuk meg Istennek azt a dicsőséget, amit megérdemel, amíg mindent nem adunk neki.
0: In the book of Revelation chapter 12.
1: A jelenések 12-ben.
0: The scripture talks about
1: a Biblia
0: the work of the cross.
1: Beszél a kereszt művéről.
0: And he says that there was war in heaven.
1: És azt mondja, hogy háború volt a mennyben.
0: Michael and the devil, as it were, fought and
1: és Mihály és az ördög harcoltak, és az ördög levettetett a mennyből.
0: So this is what I believe.
1: Tehát én azt hiszem.
0: I believe we are living in a time when the devil will no longer be allowed in the second heaven.
1: Hogy egy olyan korban élünk, amikor az ördögöt nem engedik be már a második
0: égbe.
1: Mert Istennek olyan nagy mozdulása van a földön.
0: And so the devil's gonna have to come down.
1: Tehát az ördögnek le kell jönnie majd.
0: Which means he's losing.
1: Tudja, hogy ő vesztésre áll.
0: So when things are crazy all over the world, tehát it doesn't mean the devil's winning. It means he's losing.
1: Mindenütt őrült dolgok történnek a világon, ez nem azt jelenti, hogy az ördög áll győzelemre, hanem hogy ő áll vesztésre.
0: He's trying to stop the revival.
1: Megpróbálja leállítani az ébredéseket.
0: He's trying to stop the revival.
1: Megpróbálja az ébredést leállítani.
0: He's trying to stop what God is doing in you and in your children.
1: Megpróbálja leállítani azt, amit Isten cselekszik benned és a gyermekeidben.
0: He wants Europe to be a secular
1: azt akarja, hogy Európa egy világias földrész legyen.
0: But the spirit of the lamb in you says no. Jesus has sacrificed himself for Europe.
1: De a báránynak a szelleme bennetek azt mondja, hogy nem, Jézus feláldozta magát Európáért.
0: And there needs to be no other sacrifice.
1: És nem nincs szükség más áldozatra.
0: What is needed is the lamb company.
1: A bárányok csapatára van szükség.
0: And a revelation.
1: És kijelentésre.
0: And in Revelation 12, he gives us a prophetic picture.
1: Kapunk egy profétai képet.
0: And they overcame him.
1: és ők legyőzték azt.
0: When he came down to stop it,
1: amikor lejött az ördög, hogy leállítsa az eseményeket,
0: the lambs overcame the devil.
1: A bárányok legyőzték az ördögöt.
0: The lamb company.
1: A bárányok társasága.
0: Overcame him by what?
1: Legyőzte őt mivel?
0: By the blood of the Lamb of God, Jesus Christ.
1: Isten bárányának, Jézus Krisztusnak a vérével.
0: By the word of their testimony, Jesus Christ.
1: És az a bizonyságtételük szavával, aki szinte Jézus Krisztus.
0: But it's not over.
1: De nincs vége a dolognak.
0: For they love not their lives.
1: Mert nem szerették az életüket, nem kímélték az életüket, mint halálig. Mert nem kímélték az életüket, mint halálig.
0: That's what I've been holding on to.
1: Ehhez ragaszkodtam én. Öreg emberként akartam meghalni.
0: I said, okay. I get it.
1: Hát rendben van, akkor megkapom.
0: See, the glory of God is not that. By the way, I'm a big Proverbs 18 guy. You know, the righteous are as bold as a lion, and I love that scripture. I quote it all the
1: egyébként
0: time.
1: Én a Példabeszélek 18 féle ember vagyok, hogy a
0: as I've said
1: hogy
0: to you before, it's no glory to God if a lion
1: cselekszik.
0: Beats another animal.
1: Tudjátok, Istennek nem dicsőség az, hogyha egy oroszlán elnaspángol egy másik állatot.
0: It's glory to the lion.
1: Ez az oroszlán dicsősége.
0: When I was 26 years old, I was what we called in South Texas mucho hombre.
1: Amikor 26 éves voltam, akkor én egy ilyen mucho hombre voltam.
0: A lot of man.
1: Texasban, így mondjuk, ez nagyon férfi voltam.
0: I was very strong.
1: Fizikailag nagyon erős voltam.
0: I was smart in the head.
1: És okos is voltam.
0: I could figure out things. I could probably beat most men.
1: Ki tudtam találni dolgokat, és valószínűleg a legtöbb embert meg tudtam volna verni.
0: Beat a man, it was to my glory.
1: Tehát ha megvertem valakit, az az én dicsőségem volt.
0: But now, 40 plus years have passed.
1: Már eltelt 40 valahány év azóta.
0: And if I beat a man today, it's not to my glory, it's to the glory of God.
1: És hogyha ma verek meg valakit, akkor az nem az én dicsőségem, hanem Istené.
0: See, his strength is made perfect in weakness.
1: Mert az ő ereje gyengeségben válik tökéletessé.
0: His strength is made perfect.
1: Az ő ereje a gyengeségben válik tökéletessé.
0: That's why he wants to strip us of self.
1: Ezért akar megfosztani minket önmagunktól.
0: For those who are strong in self are weak in God.
1: Mert akik önmagukban erősek, azok gyengék Istenben.
0: We even choose leaders. We like for leaders to be self-assured.
1: Mi is, amikor vezetőket választunk, akkor ilyen magabiztos embereket akarunk választani.
0: Oh, that's a real humble leader. Let's choose him as pastor.
1: Mikor volt utoljára, hogy azt mondtad, ez egy igazán alázatos vezető, válasszuk őt pásztorrá.
0: You want somebody to walk in like a cowboy.
1: Nem, azt akar, olyan pásztort akarsz, aki úgy jön be, mint egy cowboy.
0: He's in
1: úgy
0: control.
1: Aki ő kezében van az irányítás.
0: Self-assured.
1: És teljesen magabiztos, és ő irányítja a dolgokat. De az annak a férfinak a dicsősége, vagy annak a nőnek a dicsősége. De soha nem Isten dicsősége.
0: That's not the way God does his business.
1: Isten nem így teszi a dolgait.
0: God does his business, as it were, the very opposite of the way the world does.
1: Isten pontosan ellenkező módon teszi a dolgait, mint a világ, mondhatni így.
0: Hallelujah. Well, I've left my script here.
1: Itt hagytam ezt a Biblia részt.
0: Let me try
1: meg a jegyzetemet is. Megpróbálom befejezni.
0: In the next 30 minutes.
1: A következő 30 percben.
0: John chapter 8 verses 28
1: a János
0: and 29 revolutionized my life.
1: 28-29 forradalmasította az életemet.
0: This is probably the last time you will hear me preach this year.
1: Valószínűleg idén most hallottok utoljára prédikálni engem.
0: So I want to leave this with you.
1: Tehát ezzel szeretnélek itt hagyni titeket.
0: In verse 28, John says, records Jesus as saying, I'm sorry.
1: János feljegyzi Jézus szavait a 28. versben.
0: When you lift up the Son of Man, then you will know I am He.
1: Mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok az.
0: What Jesus is saying is when you crucify me,
1: Jézus
0: you're going to know
1: mondta,
0: who I am.
1: Hogy amikor majd keresztre feszítenek, akkor megtudjátok, hogy ki vagyok én.
0: And you're going to know.
1: És tudni fogjátok.
0: That I do nothing of myself.
1: Hogy semmit sem cselekszem magamtól.
0: That's to the glory of God.
1: Ez van Isten dicsőségére.
0: That's how God gets glory.
1: Isten így kap dicsőséget.
0: That's how God is seen it through the church.
1: Istent így látják meg az egyházon keresztül.
0: That's how ungodly men say, ah,
1: az istentelen emberek ekkor mondják, hogy ez valami szokatlan.
0: And you'll know that I do nothing of myself.
1: Tudni fogjátok, hogy semmit sem cselekszem magamtól.
0: But as my father taught me, I speak these things.
1: Hanem amint az atya tanított, engem úgy szólom ezeket a dolgokat.
0: And he who sent me is with me.
1: És aki küldött engem, én velem van.
0: I told you previously that
1: mondtam
0: I've been very careful
1: korábban,
0: about going into Mexico because of the decapitations that were going on.
1: Hogy nagyon óvatosan mentem Mexikóba, mert ott ugye lefejezik az embereket.
0: And approximately a month ago when I was there, the Lord said, I want you to never fear coming here again.
1: És körülbelül egy hónappal ezelőtt, mikor ott voltam, az Úr azt mondta nekem, hogy azt akarom, hogy soha többé ne félj
0: idejönni.
1: Sok veszélyes helyre elmentem már, de úgy döntöttem, hogy Mexikóba nem megyek. Tehát voltam ott egy hónappal ezelőtt, és ebben az évben még akarok menni egyszer.
0: Am I going there daring the devil to do something? No.
1: Úgy megyek oda, hogy az ördögnek megengedem, hogy tegyen valamit.
0: He's not on my radar screen.
1: Nem, ő nincs az én radarernyőmön.
0: I'm looking unto Jesus.
1: Én Jézusra nézek.
0: Because he who sent me says he would be with me.
1: Mert aki oda küldött engem, azt mondta, hogy velem lesz.
0: Jesus says here.
1: Jézus azt mondja itt.
0: That the Father who sent him, he says, is with me.
1: Hogy az atya, aki engem elküldött, velem van.
0: The Father has not left me alone.
1: Nem hagyott engem az atya egyedül.
0: In every dangerous situation, the Father was there.
1: Minden veszélyes helyzetben ott volt az atya.
0: When he was a baby and Herod tried to kill him, the Father was there.
1: És Herodes megpróbálta megöletni, az atya ott volt.
0: What kind of person would kill a child?
1: Milyen ember az, aki egy csecsemőt meg akar öletni?
0: It's going on all over the world.
1: De most az egész világon van ilyesmi.
0: In America there's a big debate about having the right to kill your child.
1: Amerikában most nagyon vitatkoznak azon, hogy legyen-e joga az embernek a gyerekét megölni.
0: So it shouldn't stun us. But Herod wanted to kill a child, but Jesus says he's always been with me.
1: Mi megdöbbenünk ezen, de Herodes meg akarta ezt a gyereket öletni, de Jézus azt mondta,
0: murderous rage.
1: Hogy az atya mindig velem van, tehát megmentette őt az atya Herodesnek a gyilkos dühétől.
0: When he went to Nazareth, his hometown,
1: amikor Nazarethbe ment, ahol a barátai voltak, ahol ő felnőtt.
0: He read the scripture and he told them that the day the scripture is fulfilled in your hearing.
1: Felolvasta az írásokat, és azt mondta, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra.
0: And it enraged his friends.
1: És ez feldühítette a barátait.
0: People he had grown up with.
1: Azokat az embereket, akikkel felnőtt.
0: They said, let's kill him.
1: Azt mondták, öljük meg.
0: And in Nazareth they went to a hill, a cliff, to throw him off.
1: Nazarethbe kimentek egy szikla szirthez, és le akartak
0: he
1: onnan lökni.
0: Vulnerable.
1: Jézus sebezhető volt.
0: We don't like to live our lives in a vulnerable way.
1: Mi nem szeretünk sebezhetően élni.
0: I know, I have trouble with that.
1: Nekem ezzel gondom van.
0: I don't mind being humble most of the time.
1: Legtöbbször nem zavar, ha megaláznak.
0: But when people think I'm being humble because I have no other weapon, I want to show them I can be as bad as they are.
1: De amikor az emberek azt gondolják, hogy azért vagyok alázatos, mert nincs más fegyverem, akkor szeretném megmutatni nekik, hogy van.
0: I don't know about lippy flesh, but Lavelle flesh is ugly.
1: Nem tudom, hogy a lippy test milyen, de a Lavelle flesh az nagyon csúnya.
0: Lavelle flesh says, if you can do bad, I can do worse.
1: Hogyha te tudsz rosszul bánni velem, én tudok rosszabbul veled.
0: Lavelle flesh says, you want to go to war? Let's do it.
1: A leveltest azt mondja, hogy harcolni akarsz, akkor utcú neki.
0: You think I'm being humble because I can't be tough like you?
1: Gondolod, azért vagyok alázatos, mert nem tudok olyan kemény lenni, mint te?
0: That day walking out of my hallway, God says, I want that too.
1: Amikor aznap kimentem az előszobába, Isten azt mondta, ezt is akarom.
0: But God, they're gonna think I'm just weak.
1: De Istenem, akkor azt fogják gondolni, hogy csak gyenge vagyok.
0: He said, let them think whatever they will.
1: És Isten azt mondta, hogy hagyd gondoljanak, amit akarnak.
0: So the question is, do I think more of what they think or what he thinks?
1: És akkor az a kérdés, hogy az a fontosabb nekem, amit az emberek gondolnak, vagy az, amit Isten gondol.
0: Jesus made himself of no reputation.
1: Jézus nem szerzett magának nagy hírnevet.
0: But sometimes we want to keep a bit of reputation.
1: De néha mi szeretnénk a jó hírünket megőrizni.
0: So, Jesus says,
1: Jézus azt mondta,
0: the Father who sent me,
1: az Atya, aki elküldött engem,
0: has not left me alone.
1: Nem hagyott engem egyedül.
0: Now listen to this.
1: Figyeljétek ezt.
0: For I always do those things which please
1: him. Mert mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek.
0: That's the Lamb of God.
1: Ez Isten báránya.
0: Total sacrificial life.
1: Teljesen önfeláldozó élet.
0: Total sacrificial life.
1: Teljesen önfeláldozó élet.
0: Is that the way we're living?
1: Így élünk.
0: Or are we living sometimes sacrificially?
1: Vagy néha élünk áldozatkészen.
0: The Lamb of God.
1: Isten báránya.
0: Every moment in a sacrificial.
1: Minden percben önfeláldozóan élt.
0: He lived his entire life for the will of another.
1: Az egész életét valaki másnak az akaratáért élte.
0: Is that the way you live?
1: Ti is így éltek?
0: Jesus in cleansing the temple.
1: Jézus befejezi a templom megtisztítását.
0: He made a went into the temple, he made a whip.
1: Bement a templomba, és kötélből ostort font, egy korbácsot font.
0: And he drove out those who bought and sold
1: eladtak és vettek a templomban, és felforgatta a pénzváltók asztalait.
0: The glory of that scene,
1: ennek a jelenetnek a dicsősége,
0: is not that Jesus was the lion of the tribe of Judah and ran folks out of the temple.
1: Nem az, hogy Jézus volt Júda oroszlánya és kikergette az embereket a templomból.
0: My Western mind wants to say the lion drove him out.
1: Az én nyugati elmém azt akarja mondani, hogy az oroszlán kergette ki őket.
0: Because in the West, the lions are heroes.
1: Az oroszlánok a hősök.
0: But it wasn't a lion that drove him out.
1: De nem az oroszlán kergette ki a pénzváltókat, meg
0: az áldozatot. The glory of that scene is a lamb drove them out.
1: Ennek a jelenetnek az a dicsősége, hogy egy bárány kergette ki őket.
0: If we would just yield, if we wouldn't be humble,
1: bárcsak alázatosak lennénk és alávetnénk magunkat Istennek, akkor látnánk az Isten dicsőségét.
0: The beauty is not a lion. A lion is supposed to run them out. A lion is supposed to run them out.
1: Tudjátok, nem az oroszlán a szép ebben a dologban, hiszen az oroszlántól elvárjuk, hogy kikergesse a kereskedőket. De a bárány.
0: They were afraid of the lamb.
1: Ők a báránytól féltek.
0: They ran from a lamb.
1: Ők egy bárány elől szaladtak el.
0: That's to the glory of God.
1: Ez Isten dicsőségére van.
0: Let me give you another example.
1: Mondok még egy példát.
0: In the Garden of Gethsemane.
1: A Getsemáni kertben.
0: Judas had already made a pact with the chief priests.
1: Júdás már megegyezett a főpapokkal.
0: He was betraying the Son of God, the Lamb of God.
1: Elárulta Isten fiát, Isten bárányát.
0: John had already identified him at the Jordan. He says he is the Lamb of God who takes away the sin of the world.
1: Keresztelő János már a Jordánnál azonosította őt. Azt mondta, ez Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
0: The Lamb had the Last Supper with his disciples.
1: Tehát a báránynak megvolt az utolsó vacsorája a tanítványaival.
0: Celebrating the Passover.
1: És megünnepelték
0: the Passover,
1: a húsvétot. A saját halálát ünnepelték meg.
0: He's in the garden praying.
1: És most itt vannak a kertben, és imádkozik
0: Jézus. He is not praying to get out of the cross.
1: Nem azért imádkozott Jézus, hogy a keresztet megussza.
0: He is not praying to get out of the cross.
1: Nem azért imádkozott, hogy megussza a keresztet.
0: He is praying to find the will of God.
1: Hanem azért imádkozott, hogy megtalálja Isten akaratát.
0: Because for the first time in human history, the creation of the world.
1: Mert az emberi történelemben először a világ megteremtése óta először.
0: The salvation of everybody was riding on that right decision.
1: Mindenkinek az üdvössége azon múlt, hogy jól dönte Jézus.
0: When God revealed to him the cup.
1: Amikor Isten megmutatta neki a poharat.
0: With its ugly contents.
1: Annak a ronda tartalmával.
0: The Lamb of God needed to make the right decision.
1: Isten bárányának a jó döntést kellett meghoznia.
0: As to whether he should drink or not.
1: Arról, hogy megígye vagy nem.
0: Because in the cup was separation from the Father.
1: Mert a pohárban ott volt az atyától való elválasztódás.
0: And such has never had never been.
1: És ilyen még soha nem történt vele.
0: So he's finding the right decision.
1: Tehát ott küzdik a jó döntésen.
0: And he says,
1: és azt mondja,
0: not what I want, it's what you want.
1: Ne az legyen meg, amit én akarok, hanem amit te.
0: And he did what he always had done.
1: És azt tette, amit mindig.
0: Not what I want, but what you want.
1: Nem az, amit én akarok, hanem amit te.
0: Okay.
1: Rendben. Akkor
0: then
1: megyek.
0: Here comes Judas with soldiers.
1: És aztán jött Judás a katonákkal.
0: So now Judas, you know, he does this crazy thing. He kisses Jesus.
1: És aztán a Judás megteszi ezt a bolond dolgot, megcsókolja Jézust.
0: What a treacherous kiss.
1: Micsoda áruló csók.
0: And then Jesus asked them, "Who are you looking for?"
1: És aztán Jézus megkérdezi, kit kerestek?
0: Jesus of Nazareth.
1: És azt mondják, a názáreti Jézust.
0: He said, "I am he."
1: És azt mondta, én vagyok. És akkor hátrahőköltek és elestek.
0: It's not glorious that they fell because a lion was there.
1: Nem, ez nem azért dicsőséges, mert azért estek el, mert egy oroszlán volt ott, az nem lenne dicsőség Istennek, az az igazság, hogy nem egy, oroszlán előtt estek el, hanem egy bárány előtt estek el.
0: God is saying that to the church today.
1: Isten azt mondja ma az egyháznak.
0: He's saying, trust me.
1: Azt mondja, bízzatok bennem.
0: Trust me.
1: Bízzatok bennem.
0: All these insurmountable obstacles will fall before my Lamb company to my glory.
1: Mindezek a megoldhatatlan problémák eltávolodnak az én bárányaim hadserege elől, eloszlanak, szétesnek.
0: Hallelujah. So was fulfilled the words of Jesus who said, Father, of all those you've given me, I've lost none.
1: Tehát Jézus szavai megvalósultak, amit imádkozott, hogy atyám, azok közül, akiket nekem adtál, egyet sem veszítettem el. Ez megdöbbentő.
0: Paul says, but we have this treasure in earthen vessels.
1: A Pál azt mondja, de ez a kincsünk cserépedényekben van.
0: That the excellence of the power may be of God.
1: Hogy az erő kiválósága Istentől legyen, ne tőlünk.
0: Wow.
1: Ooh.
0: The excellence may be of God.
1: A kiválóság Istentől legyen, ne tőlünk.
0: The excellence of the power.
1: Az erő kiválósága.
0: That's Christianity.
1: Ez a kereszténység.
0: It's not this Western thinking.
1: Nem a nyugati gondolkodás.
0: I know that there are those who are old wineskins, they won't believe what I'm saying.
1: Én tudom, hogy vannak ótömlők, régi tömlők, akik nem hiszik el, amit mondok.
0: And watching my father live out his life, I said, Lord, I want to be like him.
1: És ahogy láttam, hogy apám hogy éli meg az életét, azt mondtam, Uram, én szeretnék olyan lenni, mint ő.
0: He was almost 90 years old when he died, and he was the sweetest, most humble man I'd ever known in my life.
1: Majdnem 90 évesen halt meg, és ő volt a legalázatosabb, legkedvesebb ember, akit valaha ismertem.
0: I want to be like him, Jason.
1: Jason szeretnék olyan lenni, mint ő.
0: I want to be the kind of person who defends himself walking with God.
1: Én olyan ember akarok lenni, aki azzal védekezik, hogy Istennel jár.
0: My little grandchildren walk with their grandpa. They don't have to defend themselves. Papa's there.
1: Az unokáimnak, amikor velem jönnek valahova, nem kell védeniük magukat, mert ott van papa, aki megvédi őket.
0: You don't have to defend yourself. Your father who sent you will never leave you alone.
1: Nektek sem kell fétekeznetek, mert az atyátok, aki elküldött titeket, nem hagy el titeket.
0: Let me show you something.
1: Mutatok valamit.
0: In Isaiah 53.
1: Az Ézsaiás 53-ban.
0: He says he was oppressed.
1: Azt mondja,
0: he was afflicted, yet he opened
1: elnyomott, his mouth. Elnyomott volt, nyomorúságos állapotba került, mégsem nyitotta meg a száját.
0: He was led as a lamb to the slaughter.
1: Úgy vezették, mint bárányt a mészárszékre.
0: And as a sheep before its shearers is silent,
1: és mint bárány a nyírói előtt csendben volt, és nem nyitotta meg a száját.
0: Are you still ready for revival?
1: Még mindig készen álltok az ébredésre?
0: Anybody change their mind?
1: Valaki meggondolta magát itt?
0: Let me read a few. I'm gonna gather three extra minutes.
1: Még 3 percem van.
0: Let me finish.
1: Akkor befejezem.
0: See, I'm sold on what the Lord has shown me.
1: Én teljesen rászántam magam arra, amit az Úr megmutatott nekem.
0: I've always said to the Lord, Lord, if I die, I don't want to ever die by knife.
1: Mindig azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meghalok, nem akarok kés által meghalni.
0: You know, bullet is better, no knife.
1: A golyó az még jobb, de ne kés által, jó?
0: So my prayer is every day, okay, Lord.
1: Tehát most azért imádkozom minden nap, hogy Uram, ahogy akarod, úgy legyen.
0: Because lambs don't determine how they live, and they don't determine, as it were, how they die.
1: Mert a bárányok nem határozzák meg azt, hogy hogyan éljenek, és úgy mondhatnám, hogy azt sem ők határozzák meg, hogy hogy halnak meg. A bárányok teljesen függőségben lévő állatok.
0: Let me show you something.
1: Mutatok valamit.
0: Revelation 16:15.
1: Jelenések 16.
0: Says, and the kings of the earth, the great men, the rich men.
1: A föld királyai, a nagyok és a gazdagok.
0: The commanders, the mighty men.
1: A parancsnokok, a hatalmas emberek.
0: Every slave and every free man.
1: Minden rabszolga és minden szabados.
0: Hid themselves in the caves and in the rocks.
1: Elrejtőzött a barlangokban és a sziklákban, sziklák
0: között. And said to the mountains and rocks.
1: És azt mondták a szikláknak és a hegyeknek.
0: Fall on us.
1: Hogy essetek ránk.
0: And hide us from the face of him who sits on the throne.
1: És rejtsetek el minket annak orszája előtt. Elől, aki a trónon
0: ül, from the wrath of the lamb.
1: És a bárány haragja elől.
0: For the great day of his wrath.
1: Mert az ő haragjának nagy napja elérkezett, az ő haragjának nagy napja.
0: And who is able to stand?
1: És ki képes megállni ellenük?
0: So you list here all the mighty of the earth.
1: Tehát látjuk, hogy mindenki, az a föld hatalmasai, az erősek, mindenki.
0: The day is coming very soon that they will be afraid of the lamb.
1: Eljön a nap, amikor mindezek félni fognak Isten bárányától.
0: In Revelation 21.
1: A jelenések 21-ben. 22, 23, and 27. 22, 23-ban,
0: 47-ben. But I saw no temple
1: mondja,
0: in the new city.
1: És templomot nem láttam abban az új városban.
0: For the Lord God Almighty and the Lamb are its temple.
1: Mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány.
0: The city had no need of the sun or the moon to shine in it.
1: A városnak nincs szüksége a napra sem a holdra, hogy világítsanak benne.
0: For the glory of God illuminated it.
1: Mert az Isten dicsősége megvilágosította azt.
0: And the lamb is its light.
1: És annak szövétnek vagy fénye a bárány.
0: The lamb.
1: A bárány.
0: It's the lamb.
1: A bárány az.
0: Let me read another one.
1: Még egyet felolvasok.
0: In Revelation 22.
1: Jelenések 22.
0: Verses 1 through 5.
1: Első 5 vers.
0: John saw a pure river of water of life.
1: János látta az élet vízének tiszta folyóját.
0: It was clear as crystal.
1: Amely ragyogó volt és tiszta, mint a kristály.
0: And it came from the throne of God and of the Lamb.
1: Az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki.
0: What I want you to get today is that there is a Lamb on the throne.
1: Szeretném, hogyha ma azt fognátok fel, hogy ez a bárány ül a
0: trónon.
1: A legerőteljesebb lény a világtörténelemben.
0: Is a lamb.
1: Az egy bárány.
0: The man who is at the right hand of God the Father.
1: Az az ember, aki az Atyaisten jobbján ül.
0: Is the lamb.
1: Az a bárány.
0: The one who never lived for himself.
1: Aki soha nem élt önmagáért.
0: The closer you are to God, the less of yourself.
1: Minél közelebb vagy Istenhez, annál kevesebb van belőled. Annál kevesebb látható belőled, annál kevesebb lesz a valóság belőled.
0: Think about it.
1: Gondolkodjatok ezen.
0: The man who is at the right hand.
1: Az ember, aki a hatalom jobbján ül.
0: The man of whom God the Father said, rule.
1: Az ember, akiről az Atya Isten azt mondta, uralkodj.
0: In the midst of your enemies.
1: Az ellenségeid között.
0: Rule.
1: Uralkodj.
0: Take it, all power and authority.
1: Vedd el minden erőt és hatalmat végy el.
0: That's not a figurative statement.
1: Ez nem egy jelképes mondat.
0: Jesus Christ, the Lamb of God.
1: Jézus Krisztus, Isten báránya. A gyengéd, a kedves bárány.
0: One who trusted God even when it caused his death.
1: Isten bízott ő benne, és ő is bízott Istenben, még akkor is, ha ez az életébe került, és a feltámadással igazolta őt az Atya.
0: That one has all authority.
1: Ő kapott minden hatalmat.
0: And this is for the glory of God.
1: Ez szolgálja Isten dicsőségét.
0: Who has hidden these things from us in full view.
1: Aki rejtette ezt előlünk, hogy ne lássuk teljesen.
0: I think he hid them because it was not the time.
1: Azt gondolom, azért rejtette el ezeket, mert még nem jött el az idejük.
0: But he's revealing them now because it's the time.
1: De most kijelenti mindezeket, mert eljött az idejük.
0: And I want to ask you if you've signed up yet.
1: És azt akarom kérdezni, hogy ti beneveztetek-e már erre?
0: I know you signed up a long time ago.
1: Tudom, hogy már régen beiratkoztatok Isten seregébe.
0: You didn't know what you know now.
1: De akkor még nem tudtátok azt, amit most tudtok.
0: You see, we're going into battle.
1: Tudjátok, csatába megyünk.
0: Like we've never gone into battle.
1: Ahogyan eddig még soha nem mentünk csatába.
0: Are you ready?
1: Készen álltok-e?
0: It's one thing to marry your sweetheart when you are 20 years old.
1: Az egy dolog, hogy feleségül veszed a szerelmedet, amikor 20 éves vagy.
0: She's 19 or 20.
1: Ő meg 19 vagy 20 szintén.
0: You can't see anything but your love.
1: Csak a szerelmet látod, semmi mást.
0: But after you've been with her for 45 years.
1: De mire már 45 évig együtt voltatok.
0: Would you marry her again?
1: Újra elvennéd?
0: I would say to you right this day.
1: Én igen, én ezen a napon rögtön feleségül venném. Ezt én már sokszor megbeszéltem magammal.
0: I can't speak for my wife.
1: Nem beszélhetek a feleségem nevében.
0: But I've said to the Lord multiple times.
1: De már többször mondtam az Úrnak, sokszor.
0: I'd marry her all over again.
1: Uram, én újra elvenném feleségül.
0: Are you going to sign up again today? That's what I'm asking.
1: Azt kérdezem én, hogy ma újból beneveztek-e, besorolódtok-e?
0: To take you to the same place it took Jesus.
1: Most, amikor tudjátok, hogy az engedelmesség ugyanoda juttathat titeket, ahova Jézust juttatta.
0: Are you going to sign up today?
1: Beneveztek-e erre ma?
0: See, the thing that I realize is that every time I say, help me, Lord.
1: Tudjátok, én rájöttem, hogy valahányszor azt mondom, hogy segíts, Uram.
0: A nail-pierced hand comes out.
1: Mindig egy szöggel átdöfött kéz jött, nyúl felém. Ez a valóság.
0: I don't sing, and if I could sing, I would sing. Julia, I may be making a hint here. I surrender all. Do you know that one?
1: Esetleg, hogyha elénekelnétek, Julia, ezt a mindent átadok. Ki tudja ezt az éneket? El tudjuk énekelni?
0: And maybe a couple of us.
1: Hogy talán néhányan elénekelnénk, hogyha kapna Julia egy mikrofont.
0: I surrender all.
1: Hogy mindent átadok neki.
0: And trust him.
1: És bízom benne.
0: I surrender all.
1: Mindent átadok.

0: Mindent átadok.
1: Can we do it one more time?
0: Még egyszer.
1: I surrender. Surrender all of your weapons.
0: Minden fegyvereteket adjátok át.
1: Surrender all your plans.
0: Minden terveteket, ami a személyes sikeretekről szól.

0: Just remain on your seats, please.
1: Maradjatok
0: állva. Father, I ask you to help us.
1: Atyám, kérlek, segíts nekünk a te szolgáidnak, hogy olyan bátrak legyünk, mint az oroszlán.
0: Because we are sheep.
1: Mert juhok vagyunk.
0: We are lambs.
1: Bárányok vagyunk.
0: And we are praying that utterance be given to us.
1: És imádkozunk, hogy adj nekünk másokat.
0: That we may open our mouths boldly to make known the mystery of the gospel.
1: Hogy bátran kinyithassuk a szánkat, hogy hirdessük az evangéliumot.
0: Lord, we are the lamb company.
1: Uram, mi vagyunk a bárányok hadserege.
0: And that's why we pray for boldness.
1: Ezért
0: like
1: imádkozunk oroszlánokhoz illő bátorságért.
0: We have the nature of a lamb, of a sheep.
1: Bárány természet van bennünk.
0: We don't have the instincts of a lion, a predatory beast.
1: Nincsenek bennünk az oroszlánnak, a ragadozónak az ösztönei.
0: That's why we need you.
1: Ezért van szükségünk rád.
0: I ask today.
1: Azt kérem ma.
0: That you would continue to shepherd us.
1: Hogy pásztorként vezess minket tovább, gondozz minket.
0: And that we would be all that you died to make us.
1: És mindazzá váljunk, amivé tenni akartál minket a haláloddal. És mi a vezetők, akiket kiválasztottál?
0: Would be and give rather and deliver the church as you intended it to be.
1: Úgy vezessük és ápoljuk az egyházat és szabadítsuk meg.
0: Promise you
1: és vezessük, ahogy te akartad. És megígérjük neked
0: that
1: ma.
0: We shall give you what you died for.
1: Hogy megadjuk neked azt, amiért meghaltál.
0: Thank you, Father.
1: Köszönjük, Atyám.
0: Thank you, Father.
1: Köszönöm, Atyám.
0: As we surrender to you.
1: Ahogy átadjuk magunkat neked most.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében. Amen.

0: Please have a seat for a moment.
1: Je tak najpil na to.
0: Thank you, Lord, that you are.
1: Köszönjük, Uram.
0: That you are revealing your attributes.
1: Hogy te kijelented nekünk a te tulajdonságaidat.
0: Thank you, Lord.
1: Köszönjük, Uram.
0: That there is grace and truth poured out through you.
1: Hogy kiárad tőled a kegyelem és az igazság.
0: So that we become all that you are in this world.
1: Hogy mindazzá válhassunk ebben a világban, ami te vagy.
0: Lord, I pray a protection on every one of these precious people here.
1: Uram, védelmet imádkozom mindenkiért, aki itt van most ezekért a drágákért.
0: Protection for their
1: védelmet
0: hearts and minds.
1: A szívük és az elméjük számára.
0: Protection.
1: Védelmet.
0: Some or many have in their mind, how shall this work?
1: Mert sokan azt gondolják most magukban, hogy hogy fog ez működni.
0: The true lamb.
1: De a valódi bárány.
0: Christ himself.
1: Maga Krisztus.
0: He did not worry if that would work or not work.
1: Ő nem aggódott, hogy ez működni fog vagy nem.
0: He was just saying,
1: csak azt mondta,
0: do what I see the Father doing.
1: Én csak azt teszem, amit látok az Atyától.
0: It's him doing the thing.
1: Ő teszi a dolgokat.
0: It's him.
1: Ő.
0: And I say what he says.
1: És én azt mondom, amit ő mond.
0: I'm dependent on him, totally dependent.
1: Teljesen tőle függök.
0: But I know that whatever the Father says or does.
1: De tudom, hogy bármit is mond vagy tesz az Atya.
0: Will work.
1: Az működik.
0: Amen.
1: Amen.
0: I bless you.
2: Elhangzott Donald G. Level, a Bárány természete című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: And I say what he says.
1: És én azt mondom, amit ő mond.
0: I'm dependent on him, totally dependent.
1: Teljesen tőle függök.
0: But I know that whatever the Father says or does.
1: De tudom, hogy bármit is mond vagy tesz az Atya.
0: Will work.
1: Az működik.
0: Amen.
1: Amen.
0: I bless you.
2: Elhangzott Donald G. Level, a Bárány természete című tanítása.
3: Ez volt a Neked szól.
4: Ez volt a Neked szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben a Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat első részét hallhatjuk, melyben Steve Telzerov tanít.
3: Hányan vannak ebben a teremben, akik házasságban élnek?
4: Keep them up.
3: Tartsátok felemelve a kezeteket.
4: Okay, your hands down.
3: Most már le lehet ereszteni.
4: Let me see the hands of the singles, those of you who are not married.
3: Hányan vannak itt, akik egyedülállóak, tehát akik nem házasságban élnek, azok is emeljék fel a kezüket.
4: Just one hand. One hand, Gabor. One
3: csak
4: hand.
3: Egy kezet, right. Tehát egy ember csak egy kezet emeljen fel.
4: All right, good. So the looks like the majority of you here in the room are married.
3: Tehát úgy néz ki, hogy a teremben levők többsége házasságban van.
4: That's good.
3: Ez jó.
4: The rest of you who are not, this is an excellent weekend for you.
3: A többiek számára, akik még nem házasok vagy már nem, ez egy kiváló hétvége.
4: Because this isn't just really about marriage, it's about relationships in general.
3: Hiszen ez a tanítás nem csak a házasságról szól, hanem úgy általában a kapcsolatokról.
4: In the importance of marriage, which is my first subject for tonight.
3: A házasság fontossága, ami az elsődleges témám ma este.
4: Is to understand the importance that God himself places on relationship.
3: Azaz, hogy megértsük, hogy Isten mennyire fontosnak tekinti a kapcsolatokat.
4: And it's for this purpose that we were made.
3: Hiszen erre a célra alkotott minket.
4: You are not a working machine.
3: Nem egy dolgozógép vagy.
4: In this last month I've been putting in about 16-hour day work time.
3: Az elmúlt hónapban körülbelül 60 napnyit dolgoztam.
4: From 7 a.m. until 11 o'clock or midnight, it's just work, work, work.
3: Reggel 7-től este 11-ig vagy éjfélig csak dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam.
4: Well, I can't say I'm loving every minute of it, but I'm enjoying a lot of it.
3: Nem mondom, hogy minden percét nagyon szerettem, de nagyon élveztem.
4: But it's not the reason I live.
3: De én nem ezért élek.
4: I wasn't made for work.
3: Nem a munkára lettem teremtve.
4: Primarily.
3: Elsődlegesen.
4: That's not an excuse to sit down and fold your hands and twiddle your thumbs.
3: Persze ez nem mentség vagy kifogás arra, hogy leüljél csak malmoz.
4: But at the core of God's heart is relationship.
3: De Isten szívének a közepén a kapcsolatok vannak.
4: And you and I have been made for this purpose.
3: És téged is engem, titeket és engem erre teremtett.
4: I don't know all the details of the previous schools that you've gone through. This is school number 4.
3: Nem ismerem az előző kurzusoknak minden részletét, amit már végig hallgattatok, ez a negyedik.
4: In previous schools there's been sort of a logical progression.
3: Az előző iskoláknak volt egy ilyen logikai fejlődés a tanításában.
4: Where we capture a vision for God's kingdom.
3: Amikor megragadjuk Isten királyságáról a látást.
4: What is God's purpose in the world?
3: Hogy mi Isten célja a világban?
4: What does he want to do with and through his church?
3: Mit akar tenni a gyülekezetével és a gyülekezetén keresztül?
4: In previous schools we talked about this new relationship that we have in Christ.
3: Az előző iskolákban erről az új kapcsolatról beszéltünk, amit Krisztussal nyertünk.
4: And at the core of this new relationship, the core of this new relationship is the fact that we've become God's sons.
3: És ennek az új kapcsolatnak az a lényege az van a magvában, hogy Isten fiaivá lettünk.
4: See, we've got to rethink our Christianity. I'm not a Christian. I am a son of God.
3: Tehát át kell gondolnunk a kereszténységünket. Én nem egy keresztény vagyok, hanem Isten fia.
4: And friends, when you start to think of the context of your life with God in the context of that relationship between a father and a son.
3: És amikor az életedről ebben az összefüggésben kezdesz gondolkodni meg magadról úgy, mint aki Isten fia vagy.
4: You get God's heart for relationship.
3: Akkor megragadhatod azt, hogy mi van Isten szívében a kapcsolatokkal kapcsolatban.
4: All that he does, all that he values, all that he's willing to die for is relationship.
3: Mindaz, amit ő akar tenni, mindaz, amit értékel, mindaz, amiért hajlandó meghalni, az a kapcsolat.
4: You are not a working machine.
3: Tehát nem dolgozógép vagy.
4: In previous schools we talked about the ability to hear God's voice, that God speaks to us personally, privately.
3: Az előző iskolákban megtanultuk, hogyan kell Isten hangját meghallanunk, amikor Isten nekünk személyesen szól.
4: But there's such a personal connection between us and God that he literally writes his laws, his will upon our hearts.
3: És olyan személy és olyan közvetlen a kapcsolat Isten és mi közöttünk, hogy ő akaratát a szívünkre írja rá.
4: My passion is not to preach to you from paper, from things written on black and white. My heart is to preach from to you, speak to you from the things that are written on my heart from God.
3: Én nekem nem az a szívem vágya, hogy papírról, fekete-fehér szövegből prédikáljak nektek, hanem hogy olyat prédikáljak, amit Isten a szívemre írt rá.
4: And God said he won't give us a list of rules, of do's and don'ts that we're to respect.
3: És Isten nem, tehát azt mondta, hogy ő nem egy ilyen tedd és ne tedd, tilos, szabad listát akar nekünk adni, ami szerint élnünk kell.
4: The passion in God's heart is to know you so personally, so well, and for you to know him so personally and so intimately that God can direct you and your heart personally.
3: Isten azt akarja, az van az ő szívében, hogy te olyan jól és személyesen ismerd őt, és olyan jól és személyesen ismerjen téged, hogy személyesen meg tudja neked mondani az akaratát.
4: And all that God wants to do, all that he destines to do through relationship, through marriage and family.
3: És Isten mindent, amit tenni akar, elkötelezte magát arra, neki ez a sorsa, hogy mindent a kapcsolatokon, a házasságon és a családon keresztül tegyen meg.
4: All of our civilization depends on the health of the family.
3: Az egész civilizációnk az egészséges családokon, illetve a család egészségén múlik.
4: And what is the core of the family?
3: És mi a családnak a magva?
4: The husband, right? The man.
3: A fér, nem? Hát ez a férfiú.
4: I'm the head of this house.
3: Én vagyok a ház feje.
4: No, it's the woman.
3: Nem, a nő.
4: She's really at the core of the family.
3: Ő igazán a családnak a mozgató rugója, nem?
4: We have a saying in Slovenia that it's the woman, she holds up all three corners of the house.
3: Van egy Szlovéniában egy ilyen mondásunk, hogy a háznak három sarkát az asszony tartja.
4: At the core of the family is the relationship between a husband and a wife.
3: A család lényege az a férj és a feleség közötti kapcsolat.
4: It's the way that they relate to one another, that is the core of the family relationship. And when that relating is no longer there, the family disintegrates.
3: Tehát az egész családi létnek a lényege, a magva az a kapcsolat, amiben van a férj és a feleség egymással, és ha ez a kapcsolat megszűnik, akkor tulajdonképpen az egész család szétesik.
4: There are several well-known books that target the decline of civilizations and what are the key ingredients that led to their decline.
3: Sok vagy számos könyvet írtak már arról, nagyon jó, fontos könyveket, amelyek azt tárgyalják, hogy a civilizáció hanyatlása hogyan van, és hogy mik azok a tényezők, amelyek a civilizáció hanyatlásához vezetnek.
4: And without question, the number one characteristic that led to the decline of civilizations was the decline of the family.
3: És kétségtelen, hogy a legfőbb tényező, ami a civilizáció hanyatlásához vezet, az a család hanyatlása.
4: We are God's people.
3: Isten népe vagyunk.
4: A royal priesthood.
3: Királyi papság.
4: A holy.
3: Szent.
4: Nation.
3: Nemzet.
4: The devil captures and controls nations through the decline or the ignorance of family life.
3: A sátán nemzeteket a családi élettel kapcsolatos tudatlanságon, vagy a családi élet hanyatlásán keresztül ragad meg ejt rabságba.
4: And the devil is hard at work in your nation, in my nation, in Slovenia, to bring rapid decline and disintegration to the family.
3: És az ördög a ti országotokban is, az enyémben, Szlovéniában is keményen dolgozik azon, hogy nagyon gyorsan tudja szétverni a családokat.
4: And it is not the destiny of the church to participate in that decline, but for the rise of the family.
3: És az egyháznak az elhívása nem az, hogy részt vegyen a család hanyatlásában, hanem az, hogy felemelje a családot.
4: And God made the family as his first institution.
3: Isten a családot az ő első intézményeként alkotta meg.
4: And it's through families, through the relationship of the husband and wife and the fruit that they bear.
3: És a családon keresztül, tehát a férfi és a nő kapcsolatán keresztül, és az ő belőlük született gyümölcsökön keresztül.
4: That God determined to rule and administrate his world.
3: Akarja Isten uralni, igazgatni az ő világát. Ezt ő eldöntötte.
4: Through the family, through the husband and wife, God determined to rule and administrate his world.
3: Tehát Isten eldöntötte, hogy a családon, tehát a férjen és a feleségen keresztül fogja uralni és igazgatni a világát.
4: So I want to help you see the importance of your own relationship beyond just the four walls of your house or apartment, wherever you may live.
3: Tehát szeretném, hogyha látnátok, hogy mennyire fontos a ti életetek, a házatok vagy a lakásotok négy falán kívül.
4: It's the relationship that you share as a husband and wife that God determined to bring rule and to administrate his world.
3: Tehát Isten eldöntötte, hogy azon a kapcsolaton keresztül, amit ti mint férj és feleség ápoltok egymással, hozza be az ő uralmát és igazgatását a világba.
4: You are part, your little micro world is part of a big, much bigger macro world that God is administrating.
3: A ti mikrovilágotok része annak a hatalmas makrovilágnak, amit Isten igazgat és kormányoz.
4: And I'm convinced that before we can learn any techniques to help our marriage relationship.
3: És hiszem, hogy mielőtt megtanulhatnánk bármilyen módszert a házasságunk kezelésére.
4: Oh, thank God, there's book after book today on bookshelves and Christian stores talking about the marriage relationship. Thank God.
3: És hála az Úrnak, manapság a könyvesboltokban, a könyvespolcokon rengeteg könyv található a házasság megfelelő megéléséről.
4: And many of those techniques and wisdoms can be very helpful for us.
3: És ennek a bölcsességnek, ezeknek a módszereknek nagy része nagyon sokat segíthet.
4: But we need to do something before we start with techniques.
3: De kell tennünk valamit, mielőtt keresnénk a módszereket.
4: We first have to get God's heart for marriage.
3: Először meg kell ragadnunk, hogy mi van Isten szívében a házassággal kapcsolatban.
4: We have to understand his attitude.
3: Meg kell értenünk, mi az ő hozzáállása.
4: Because of our differences, particularly between man and woman,
3: mert nagyon különbözőek vagyunk, különösen a férfiak különböznek nagyon a nőktől.
4: This is much easier for the woman to achieve than for the man.
3: A nők ezt sokkal könnyebben ragadják meg, mint a férfiak.
4: Guys, you are not a working machine.
3: Fiúk, ti sem vagytok munkagépek.
4: Well, that's pretty weak. No, that's.
3: Hát ez elég gyenge volt.
4: That's a little. You are not a working machine.
3: Tehát nem vagy munkagép.
4: I'm probably not so much different than you. Much of my value and much of my sense of importance comes from the success of my work.
3: Valószínűleg nem nagyon különböztök tőlem, én is a sikeremnek a mértékét, az értékemnek a mértékét nagy részben a munkám sikerén mérem le.
4: And I want to be successful.
3: És akarok sikeres lenni.
4: Therefore I work hard.
3: Ezért keményen dolgozom.
4: I want to see the fruit of the work of my hands.
3: Látni akarom a kezem munkájának a gyümölcsét.
4: But that's not where my identity lies.
3: De az identitásom nem ebben van.
4: And I have to define success in such a way.
3: És a sikert úgy kell meghatároznom.
4: There's a, you see this board right here?
3: Látjátok itt ezt a táblát?
4: You see this board?
3: Látjátok a táblát? Látjátok.
4: I'm gonna draw on it for you.
3: Rajzolni fogok rá.
4: I want you to draw a circle of success.
3: Szeretném, hogyha megrajzolnád a sikerkörét.
4: Okay, you see the circle?
3: Látjátok a kört, a sikerköre.
4: Many people draw their circle of success. I'm speaking to you, man.
3: Nagyon sok ember rajzolgatja a sikerek körét, most a férfiakról beszélek, főleg.
4: Where the family is outside.
3: És úgy rajzolja ezt meg, hogy a család kívül esik a körön.
4: And I want you to create a mental picture where you define success, the circle of your success, and all that you do with your family within the circle.
3: És szeretném, ha elképzelnétek, hogy abban a körben, ami mindarról szól, amit ti tesztek, benne legyen a családotok.
4: And all the ladies said.
3: És az összes hölgy azt mondja.
4: Oh man, that is really bad.
3: Hát ez nagyon gyengus volt.
4: Ladies, now we're drawing a circle. This is all the men and your relationship, husband and wife, your kids. You're now in the circle of his success.
3: Tehát hölgyeim, most elmondom, hogy lerajzoltam a férfiúk sikerének a körét, amiben benne vagy te, meg benne vannak a gyerekeid az ő sikerek körében.
4: And all the ladies said.
3: És az összes hölgy azt mondja.
5: Amen.
4: That's better.
3: Hát ez már jobb volt.
4: No matter how much I achieve, no matter how much I achieve.
3: Akármennyit is érek el.
4: No matter how thick my wallet would be if I had one.
3: Teljesen mindegy, milyen vastag lenne a pénztárcám, ha nálam lenne.
4: No matter with whom I may rub shoulders in life, dropping names of important people that I associate with.
3: Teljesen mindegy, hogy az életem során hány nagyon fontos és híres emberrel tudok személyes kapcsolatba kerülni.
4: Makes absolutely no difference if I am unable to live in harmony with the most important woman in my life.
3: Ez teljesen mindez egyáltalán nem számít, hogyha nem vagyok képes összhangban élni az életemben legfontosabb nővel.
4: And true spirituality.
3: És az igazi szellemiség
4: is demonstrated first and foremost in this relationship.
3: Elsősorban és leginkább ebben a kapcsolatban mutatkozik meg.
4: Oh.
3: Júj.
4: The true measure of my spiritual life.
3: Az én szellemi életem igazi mérője.
4: As a husband, as a man.
3: Mint férfinak, mint férjnek a szellemi életem mérője.
4: Is not measured primarily in what God does through me.
3: Nem elsősorban azon mérhető le, vagy azt határozza meg, hogy Isten rajtam keresztül mit tesz.
4: But it will be measured in the vitality and the fullness present in my wife.
3: Hanem azzal, hogy a feleségemben mennyi az életerő, és mennyire érzi magát beteljesedetnek.
4: When Jesus decided to win back God's world for himself.
3: Amikor Jézus
4: associate with.
3: Teljesen mindegy, hogy az életem során hány nagyon fontos és híres emberrel tudok személyes kapcsolatba kerülni.
4: Makes absolutely no difference if I am unable to live in harmony with the most important woman in my life.
3: Ez teljesen mindez egyáltalán nem számít, hogyha nem vagyok képes összhangban élni az életemben legfontosabb nővel.
4: And true spirituality.
3: És az igazi szellemiség
4: is demonstrated first and foremost in this relationship.
3: Elsősorban és leginkább ebben a kapcsolatban mutatkozik meg.
4: Oh.
3: Júj.
4: The true measure of my spiritual life.
3: Az én szellemi életem igazi mérője.
4: As a husband, as a man.
3: Mint férfinak, mint férjnek a szellemi életem mérője.
4: Is not measured primarily in what God does through me.
3: Nem elsősorban azon mérhető le, vagy azt határozza meg, hogy Isten rajtam keresztül mit tesz.
4: But it will be measured in the vitality and the fullness present in my wife.
3: Hanem azzal, hogy a feleségemben mennyi az életerő, és mennyire érzi magát beteljesedetnek.
4: When Jesus decided to win back God's world.

0: The true measure of my spiritual life.
1: Az én szellemi életem igazi mérője.
0: As a husband, as a man.
1: Mint férfinak, mint férjnek a szellemi életem mérője.
0: Is not measured primarily in what God does through me.
1: Nem elsősorban azon mérhető le, vagy az határozza meg, hogy Isten rajtam keresztül mit tesz.
0: But it will be measured in the vitality and the fullness present in my wife.
1: Hanem azzal, hogy a feleségemben mennyi az életerő, és mennyire érzi magát beteljesedetnek.
0: When Jesus decided to win back God's world for himself.
1: Amikor Jézus eldöntötte, hogy ő visszanyeri magának Isten világát.
0: He chose not to do it alone.
1: Úgy döntött, hogy ezt nem egyedül teszi.
0: It's not a Chuck Norris program.
1: Ez nem egy ilyen Chuck Norris féle akció.
0: You know he's a believer, by the way.
1: Tudjátok egyébként, hogy ő hívő.
0: Chuck Norris is a strong born again Christian.
1: Chuck Norris egy erős újjászületett hívő. Nem viccelek.
0: We have a gentleman coming to Slovenia in a month from now. His name is Nick Vujicic, a man without arms or legs.
1: Egy Nick Vujicic nevű ember fog jönni Szlovéniába egy hónapon belül. Ő egy olyan ember, akinek sem karja, sem lába nincs.
0: And we've rented out the largest possible stadiums and sports arenas we can possibly rent for these upcoming events.
1: És kibéreltük az elérhető legnagyobb stadionokat, termeket, helyeket azokra a rendezvényekre, amiket ő fog tartani.
0: And we were having a meeting one day and we were talking about this and we said, you know, we ought to follow this up with something else.
1: És erről beszélgettünk egyik nap, hogy ez hogy lesz, mint lesz, és beszéltünk arról, hogy ezt követni fogjuk, tehát utána is fogunk csinálni valamit.
0: And one of our guys in the room said, well, why don't we invite Chuck Norris?
1: És akkor valaki ott a szobában azt mondta, miért nem hívjuk meg Chuck Norris-t?
0: I mean, he's really popular in Slovenia. I don't know how it is here in Hungary.
1: Mert Szlovéniában nagyon népszerű, nem tudom Magyarországon mennyire.
0: Every day you get a fresh joke about Chuck Norris on Facebook.
1: Minden nap van a Facebookon egy új vicc Chuck Norris-ról.
0: And everyone started laughing. They said, "Are you kidding?"
1: És elkezdtek a többiek nevetni a szobába, hogy hát vicces, biztos.
0: He said, no, we're translating his book, his testimony right now. It's going to come out in Slovene this year.
1: Ez az ember azt mondta, egyáltalán nem viccelek, hiszen a bizonyságtételéről szóló könyvet éppen most fordítjuk szlovénre, és ebben az évben meg fog jelenni.
0: So one of our team members wrote to Chuck Norris, says, would you be willing to come to Slovenia if we invited you?
1: Úgyhogy a csapatunkból valaki írt Chuck Norrisnak, megkérdezte, hogyha meghívnánk, hajlandó lenne eljönni.
0: He said, yes.
1: És azt mondta, igen.
0: Oh my goodness.
1: Te jó ég.
0: Chuck Norris.
1: Chuck Norris.
0: And we shared this with a gentleman.
1: Elmondtuk ezt egy úriembernek.
0: Political circles.
1: Aki politikai körökben dolgozik.
0: We said we want to invite Chuck Norris to Slovenia.
1: És elmondtuk neki, hogy meg akarjuk hívni Chuck Norris Szlovéniába.
0: He looked at us with big eyes. He said, "You're joking."
1: Hatalmas kerek szemekkel nézett ránk, vicceltek.
0: He said, "No, we're serious."
1: Azt mondtuk, nem, ez komoly.
0: He says, "We'll make him president."
1: Azt mondja, akkor elnökké választ.
0: Chuck Norris will save Slovenia.
1: Chuck Norris fogja megmenteni Szlovéniát.
0: God chose not to do it alone. He's not Chuck Norris.
1: Isten úgy döntött, hogy ő nem egyedül fogja csinálni. Ő nem Chuck Norris.
0: Instead,
1: ehelyett,
0: he invited his bride.
1: Meghívta a mennyasszonyát is.
0: And as a team together.
1: És ők ketten, mint egy csapat.
0: In cooperation with one another.
1: Együttműködve.
0: In a teamwork of such intimacy and closeness.
1: Egy olyan bensőség és egy olyan közelségen alapuló csapatmunkában.
0: Where there's acceptance.
1: Olyan, ahol elfogadás van.
0: Where there's honor.
1: Ahol tisztelet van.
0: Where there's affirmation.
1: Ahol egymás bátorítása van.
0: Where there's respect.
1: Ahol tisztelet van.
0: They would win the world. Together.
1: És megbecsülés van. Ők együtt fogják visszanyerni a világot.
0: They would have a common purpose.
1: Közös céljuk van.
0: They would have common goals.
1: Közös célkitűzéseik lesznek.
0: They would have common values.
1: Közös lesz az értékrendjük.
0: Do you see this relationship between Christ and his church, what we are to model?
1: Látjátok most már ezt a kapcsolatot Krisztus és az ő egyházak között, mennyasszonyok között, amit nekünk be kell mutatnunk?
0: He's the reality.
1: Ő a valóság.
0: And we are the shadow.
1: És mi vagyunk az árnyék.

0: Before we can talk about techniques, we've got to capture a compassion and understanding about what are the core values in relationships.
1: Mielőtt a módszerekről beszélhetnénk, meg kell ragadnunk a kapcsolatoknak az alapértékeit, azt az irgalmat, ami benne kell, hogy legyen, megértés.
0: Because God wants your relationship as a husband and wife.
1: Mert Isten azt akarja, hogy a ti házasságotok
0: to be a catalyst for healing,
1: a gyógyulásnak a közvetítője legyen
0: for you personally,
1: a számotokra személyesen.
0: It's the context in which you can be, where you can grow and become the kind of person that God has destined you to be.
1: Hiszen a házasságon belül növekedhetsz és válhatsz azzá az emberré, azzá a személyiségé, akivé Isten téged tervezett.
0: And in the power of that healing and in the power of that wholeness, God wants to work through you to bring cataclysmic change to the world you live in.
1: És ennek a gyógyulásnak és ennek az épségnek az erejével akarja rajtatok keresztül Isten azokat a hatalmas történelemformáló változásokat behozni a világba.
0: And I think it's vital that we as men, first and foremost, that we're the ones who capture God's heart for it.
1: És azt gondolom, hogy nekünk férfiaknak kell elsősorban megragadnunk, hogy mi van Isten szívében ezzel kapcsolatban.
0: All the ladies said.
1: Minden, hogy azt mondja.
0: Amen. Yeah. Let me give you five simple, basic emotional needs that every human being has, man or woman.
1: Elmondom nektek azt az öt alapvető érzelmi szükséget, ami férfiakban és nőkben egyaránt megvan.
0: Every one of us in this room has an emotional need to be accepted.
1: Ebben a teremben mindennyikünknek van egy érzelmi vágya arra, hogy elfogadják.
0: We just want to be received.
1: Azt akarjuk, hogy befogadjanak minket.
0: You know how important it is psychologically when somebody walks through the doors of this church?
1: Tudjátok, hogy pszichológiailag mennyire fontos, amikor bejön valaki ebbe a gyülekezetbe?
0: And there's somebody at the door who puts out their hand and shows them a smile and says, "Welcome."
1: És van valaki az ajtónál, aki kezet nyújt, aki rámosolyog, és azt mondja, hogy üdvözöllek.
0: Those people at the door are probably the most important people in this entire church.
1: Ebben az egész gyülekezetben valószínűleg azok a legfontosabb emberek, akik az ajtónál állnak.
0: They're far more important than Polly and Kati.
1: Sokkal fontosabbak, mint Polly és Kati.
0: With all due respect to
1: minden illendő tisztelettel mondom ezt.
0: Because those people at the door are the first impressions someone's going to get when they walk into this environment.
1: Mert amikor valaki bejön az ajtón, akkor az első benyomása erről a helyről attól származik, aki az ajtóban fogadja.
0: And they're already making choices. They're already experiencing something emotionally within when they step through the door and shake that person's hand. That face means something.
1: És az az ember, aki bejön az ajtón, és akinek megrázza valaki a kezét, és rámosolyog, az az ember már elkezd valamit átélni érzelmileg, és már kezd ítéleteket hozni, illetve kezd már véleményeket alkotni, döntéseket hozni.
0: Welcome, we're so glad to have you. Thanks for coming.
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Annyira örülünk, hogy eljöttél. Üdvözlünk téged.
0: It's a deep emotional need every human being has.
1: Ez egy mély érzelmi szükség, ami minden emberben benne van.
0: So when you come home after a long day,
1: tehát amikor hazaérsz egy hosszú nap után,
0: you walk through the door.
1: Bemész az ajtón.
0: And you hear.
1: És hallod.
0: Where have you been all day?
1: Hol voltál egész nap?
0: Now that's not setting the tone for the rest of the evening very well.
1: Hát ez nem túl jól állítja be a hangulatot az este további részéhez.
0: Your daughter comes home after a long day.
1: A lányunk hazajön egy hosszú nap után.
0: You know, sometimes the dogs get a better reception than the human beings.
1: Néha a kutyákat nagyobb szeretettel fogadják, mint az embereket.
0: I don't know how it is in your home.
1: Nem tudom nálatok, hogy van.
0: The dog comes to you. Oh, nice to see you.
1: Oda jön hozzád a kutyád, és akkor ott ölelkeznek, hogy örült ez te is, hogy őt látod, ő is örül, hogy téged.
0: Your son comes through the door. Where you been all day?
1: És akkor, ahogyha fiad jön, hol voltál egész nap? He walked the dog.
0: Huh?
1: He walked the dog.
0: Ah, he walked the dog.
1: Sétált a kutyát, mondta katona Palin.
0: Friends, God designed marriage to be a place where we are accepted.
1: Isten úgy tervezte a házasságot, mint olyan közeget, amelyben elfogadottak vagyunk.
0: Just like we are.
1: úgy, ahogy vagyunk.
0: It's a deeper emotional need than many of us are aware of.
1: Ez az érzelmi szükség mélyebb, mint legtöbben gondoljuk.
0: And guys, it's important that we create an environment where our wife, where she feels, where she knows that she is accepted.
1: És férfiak, fontos, hogy olyan légkört hozzunk létre, olyan hozzáállásunk legyen, amelyben a feleségünk elfogadottnak, szeretetnek érzi
0: Ladies,
1: magát.
0: Ladies, you have the power to create an environment in your home where each member of your household, including your husband, feels accepted when he comes through the door.
1: És hölgyeim, nálatok van az az erő, hogy megtehet, elérhetitek, hogy az otthonotokban olyan légkör legyen, hogy mindenki, aki hazajön hozzátok, a férjeteket is beleértve, befogadottnak, elfogadottnak érezze magát.
0: And God more than anyone else knows this emotional need that we have. That's why he has accepted us.
1: És Isten nagyon jól tudja, hogy ez a legnagyobb érzelmi szükségünk, és ezért ő elfogadott minket.
0: The Bible says, Paul says to the churches, he says, accept one another just as Christ has accepted you.
1: Azt mondja Pál a leveleiben a gyülekezeteknek, hogy fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus elfogadott titeket.
0: Wasn't it, do you remember the time when you experienced God's acceptance of you? You walked into his arms and he grabbed hold of you.
1: Emlékeztek arra, hogy milyen volt, amikor Isten először elfogadott titeket, hogy átölelt titeket a karjával, megragadott titeket.
0: To hear that God loves me, that he wants a relationship with me, and he accepts me just like I am, changed my life.
1: Megváltoztatta az életemet az, amikor hallottam, hogy Isten szeret engem, elfogad engem, akar engem, pont úgy, ahogy vagyok.
0: And friends, on the basis of that fact, I cannot help but do the exact same thing for everybody, anyone else in my environment.
1: És hogyha ezt igazán átélem, akkor nem tehetek más, mint hogy én is ugyanezt teszem másokkal, akik körülöttem vannak.
0: As God's beloved children imitate who?
1: Mint Isten szeretett gyermekei, kit utánozzatok?
0: Imitate God.
1: Istent.
0: Need number two is attention.
1: A második számú szükség a figyelem.
0: You know what attention is?
1: Tudjátok, mi a figyelem?
0: It's when your wife is talking.
1: Amikor a feleséged beszél hozzád.
0: And you read the newspaper.
1: És te meg újságot olvasol.
0: Ah, yeah.
1: Ó, igen, persze. Igen.
0: Or you watch the television.
1: Vagy tévét nézel. És kapcsolgatod.
0: What?
1: Tessék?
0: Yeah.
1: Ja, igen.
0: Come on, I'm watching the game.
1: A meccset nézem.
0: Attention. Every one of us has an emotional need for
1: figyelem.
0: Attention.
1: Mindegyikünkben megvan az érzelmi szükség, hogy figyeljenek ránk.
0: Every child has an emotional need to have the attention of his dad or his mom.
1: Minden gyermeknek érzelmileg szüksége van arra, hogy az apukája vagy az anyukája figyeljen rá.
0: And we demonstrate our attention by giving someone our eyes.
1: És azzal mutatjuk meg valakinek, hogy figyelünk rá, hogy nézünk rá.
0: When somebody speaks to them, you look them back in their eyes and you give them your attention.
1: Amikor valaki beszél hozzád, akkor te visszanézel rá és figyelsz rá.
0: And that attention meets an emotional need within a human being's heart.
1: És ez a visszanézés, ez a figyelem az emberek szívében egy érzelmi szükséget tölt be.
0: And many times a husband and a wife, they need to learn to integrate the skills of giving each other the attention they both deserve.
1: És sokszor a feleségnek és a férjnek meg kell tanulni, hogy hogyan kell egymásnak azt a figyelmet adniuk, amit mind a ketten megérdemelnek.
0: Guys, we are not working.
1: Fiúk, nem vagyunk munkagépek.
0: And my definition of success.
1: És én úgy határozom meg a szükséget.
0: Has to include.
1: Hogy úgy kell meghatároznom.
0: My most important asset.
1: Hogy a legnagyobb kincsem.
0: My wife.
1: A feleségem.
0: Acceptance, attention.
1: Elfogadás, akit elfogadok, akit figyelek.
0: Need number three is appreciation.
1: A harmadik számú szükség az értékelés,
0: you know
1: a megbecsülés.
0: You know what appreciation is?
1: Tudjátok, mi a megbecsülés?
0: Appreciation is my either verbal or non-verbal expressions of gratitude and thankfulness.
1: Az, amikor szóban vagy nem szóban kifejezem a hálámat, a köszönetemet.
0: My wife is a fantastic cook.
1: A feleségem fantasztikusan főz.
0: Before she got married, she never, I don't know if she ever cooked anything in their kitchen.
1: Nem tudom, hogy mielőtt hozzám jött feleségül életében valaha főzött a konyhában
0: because
1: valamit.
0: My mother-in-law, she had the kitchen.
1: Mert az anyósomé volt a konyha.
0: So when we got first married, she was really kind of nervous how this was going to happen, and she said she told me, "Don't invite anybody for lunch."
1: És amikor összeházasodtunk, nagyon ideges volt efelől, hogy hogyan fog ez neki összejönni, és mondta nekem, hogy nehogy meghívjak valakit ebédre.
0: So we're married a week, and guess what?
1: Tehát egy hete voltunk házasok, mit gondoltok, mi történt?
0: Oh, honey, I just met this Greg couple. We're coming for lunch. I just met this great couple and we're coming for lunch.
1: Igen, tehát hogy telefon, hogy éppen most találkoztam drágám ezzel a nagyszerű házaspárral, jönnek hozzánk ebédre.
0: It was fantastic.
1: Great. Fantasztikus volt, óriási.
0: And all those that skills, the anointing in the kitchen from my mother-in-law just flowed right to her.
1: Tehát egyszerűen az anyósomról ez a konyhai kelet beleáradt a feleségembe.
0: But after 17 years of marriage,
1: de 17 év házasság után,
0: you can start to take for granted things that you absolutely loved and valued when you first started.
1: Elkezdhettek természetesnek tekinteni olyan dolgokat, amelyeket kezdetben nagyon szeretetek és nagyon értékeltetek.
0: Every one of us has a deep emotional need within to be appreciated for the things that we are and do.
1: Mindannyiunkban ott van az érzelmi szükség, hogy értékeljenek minket azért, akik vagyunk és amit csinálunk.
0: I like to hear after hours of working and things that we do, or if I put something together in the house, or I change a light bulb. Man, it feels great when somebody says, hey, thanks.
1: Én nagyon szeretem azt, amikor otthon valamit, több órányi munkával valamit létrehoztunk, valamit alakítottunk, vagy kicseréltem egy villanykörtét. Nagyon szeretem ha azt hallani, hogy köszönöm, nagyszerű.
0: Now, well, it's about time. I've been doing this for 2 months. I've been trying to get that light changed.
1: Tehát mondjuk nem azt, hogy na már éppen nagyon ideje volt, mert már 2 hónapja nem tudom elérni, hogy kicserélje a villanykörtét.
0: You see, if we understand our own emotional needs and the needs of another human being, friends, we can go a long way to avoiding unnecessary troubles in marriage.
1: Hogyha megértjük a saját érzelmi szükségeinket és a más emberek érzelmi szükségeit, akkor nagyon sokáig eljuthatunk, anélkül, hogy baj lenne a házasságunkkal.
0: Really common courtesies we ideally we could learn in our home environment.
1: Nagyon fontos, hogy az otthonunkban is megtanuljuk az egyszerű udvariasságot gyakorolni és fejleszteni.
0: I had a father who was generous in giving appreciation.
1: Az én apukám nagyon jól tudott értékelni.
0: He didn't hide his gratitude and thankfulness.
1: Vagy elismerni, nem rejtette el a háláját, a köszönetét.
0: And he expressed it verbally, he expressed it non-verbally with hugs and various kinds of non-verbal expressions of appreciation.
1: Elmondta szóval is, és kifejezte mindenféle szó nélküli módokon, ölelésekkel és egyéb dolgokkal, hogy ő most hálás.
0: My wife comes from a different environment where verbal expressions and non-verbal expressions of appreciation were very rare.
1: Az én feleségem olyan családból származik, ahol nagyon ritka volt, akár szóban, akár nem szóban kifejezni az értékelést.
0: Do you remember when Jesus came to the Jordan River?
1: Emlékeztek, amikor Jézus oda ment a Jordánhoz?
0: He goes into the water.
1: Bement a vízbe.
0: He's baptized.
1: Bemerítkezett.
0: The heavens open.
1: Megnyílt a menny.
0: And what happens?
1: És mi történt?
0: God affirms his son.
1: Isten megdicséri, megerősíti a fiát.
0: Hey, you're my son.
1: Te vagy a fiam.
0: And you're the best.
1: Te vagy a legjobb.
0: I'm so proud of you.
1: Annyira büszke vagyok rád.
0: When you live in a relationship longer, sometimes we forget this simple grace.
1: Amikor nagyon sokáig élünk egy kapcsolatban, akkor néha már elfelejtjük ezt a nagyon egyszerű kedvességet és jó indulatot.
0: And we take each other for granted.
1: És természetesnek tekintjük egymást.
0: My wife irons my shirts.
1: A feleségem vasalja az ingeimet.
0: The one I forgot to take with me on this trip.
1: Azt is, amit elfelejtettem elhozni erre az úton.
0: I apologize, I'll be wearing the same clothes tomorrow when I come.
1: Úgyhogy elnézést, holnap ugyanez a ruha lesz rajtam.
0: I promise to take a shower before the...
1: De megígérem, hogy előtte le fogok zuhanyozni.
0: And sometimes I have to stop and say, honey, thank you. Thank you. Thank you for ironing my shirt.
1: Néha meg kell állnom és meg kell köszönnöm valamit a feleségemnek, például, hogy kivasalta az ingeimet.
0: Honey, you're cooking, it's better every...
1: Drágám, minden...
0: Every year, every month, every day.
1: Minden évben, minden hónapban, minden nap egyre jobban főzöl.
0: Honey, thanks for your involvement with the kids. You're absolutely fantastic.
1: Drágám, köszönöm, hogy foglalkozol a gyerekekkel. Egyszerűen csúcs vagy, ahogy csinálod.
0: Friends, sometimes it's hard to give what we ourselves have never experienced.
1: Barátaim, néha nehéz adni azt, amit mi magunk soha nem éltünk át.
0: But I beg you.
1: De könyörgöm.
0: Start trying.
1: Kezdjétek el próbálni.
0: And draw from your own relationship with God himself.
1: És merítsetek ehhez az Istennel való kapcsolatotokból.
0: God's not over you waiting for you to make your next mistake and to make you aware of it.
1: Isten nem úgy várakozik a közeletekben, hogy elkövessétek a következő hibátokat és azonnal tudatosítsa bennetek, hogy mit követtetek el.
0: He wants to express his appreciation toward you.
1: Isten bátorítani akar, ki akarja fejezni, hogy értékeltiteket.
0: I know what it's like to feel emotionally from a dad who expresses his gratitude and says, "Son, I believe in you. I love you. I appreciate you."
1: Én tudom, hogy milyen átélni egy apától azt, amikor azt mondja, hogy fiam, szeretlek téged, értékellek téged, nagyon jól csinálod, amit csinálsz.
0: And if our earthly dads, who are evil, Jesus says, know how to give good gifts to their children, how much more the heavenly Father?
1: És azt mondta Jézus, hogy ha mi a földi atyáink, akik gonoszak, tudják, hogyan adjanak jó dolgokat a gyermekeiknek, akkor mennyivel inkább tudja, ami mennyei atyánk.
0: God is generous in expressing his appreciation for you.
1: Isten nagyon bőkezűen fejezi ki az értékelését irántatok.
0: I believe in you.
1: Hiszek benned.
0: You're my son, you're my daughter, you're the best.
1: A fiam vagy, a lányom vagy, te vagy a legjobb.
0: So much of our marriage, our ability to relate is really a reflection of the health or the non-health of my own relationship with God.
1: A házasságunkban nagyon sok minden tükröződik abból, hogy az Istennel való saját kapcsolatom mennyire jó vagy mennyire nem.
0: If I've been accepted by God,
1: ha Isten engem elfogadott,
0: then through me there's created an environment where I'm accepting of others, and more than anyone else, she becomes the first recipient of that acceptance.
1: Akkor Isten rajtam keresztül egy olyan közeget hoz létre, amelyben én mindenki más is elfogadok magam körül, és az első embernek, a legfontosabbnak, aki ezt átéli, a feleségemnek kell lennie.
0: And she's very different from me.
1: És ő nagyon különbözik tőlem.
0: See, I'm sitting here doing the worship and enjoying, and she's crying.
1: Én ott élvezem a dicsőítést, benne vagyok teljesen, ott ülök, ő meg ott mellettem ül és sír.
0: Boy, if I was insecure, I could be a little, boy, she's crying, and I'm not, you know, what's wrong with you? Quit crying.
1: És én meg ettől kényelmetlenül érzem magam, hogy én követtem el valamit, vagy most mitől sír éppen, hát hagyja már abba, hát ez olyan kínos.
0: Well, she's just different.
1: Ő csak más.
0: She's more emotional than me.
1: Ő érzelmesebb, mint én vagyok.
0: We'll talk more about those differences a little bit later.
1: Kicsit később majd beszélünk ezekről a különbözőségekről.
0: But if I can see that God has accepted a whole spectrum of people that are different than me.
1: Hogyha én látom azt, hogy Isten mindenféle embereket elfogadott, akik nagyon különböznek tőlem.
0: Can I not learn to do the same?
1: Akkor nem vagyok én képes vajon megtanulni ugyanezt?
0: And can I not allow my wife to be the first recipient of that grace?
1: És nem engedhetem, hogy a feleségem legyen az első, aki átéli ezt a kegyelmet a részemről?
0: 5 emotional needs, acceptance.
1: 5 érzelmi szükség, elfogadás.
0: Attention.
1: Figyelem.
0: Appreciation.
1: Értékelés.
0: Affirmation.
1: Megerősítés. vagy jóváhagyás,
0: and respect.
1: És tisztelet.
0: Friends, our spirituality is demonstrated first and foremost in the home.
1: Az otthonunkban fejeződik ki elsősorban a szellemiségünk.
0: And the true measure of my spiritual life as a husband is not measured what God does through me.
1: És nekem férnek a szellemi életemet nem elsősorban az mutatja meg a minőségét, hogy Isten mit tesz rajtam keresztül.
0: But it's first measured in the vitality and the fullness present in my life.
1: Hanem a feleségem elevensége és beteljesedettsége az elsődleges mutatója ennek.
0: Where's that in the Bible?
1: Hol van ez a Bibliában?
0: Turn to 1 Timothy chapter 3.
1: 1 Timóteus 3-hoz lapozzunk.
0: 1 Timothy chapter 3.
1: 1 Timóteus 3.

0: If anyone would like to be a bishop, it's a good thing that he desires, the Bible says. Chapter 3, verse 1.
1: A Biblia szerint itt az első versben, ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.
0: Someone who stands in front, someone who basically who leads.
1: Valaki, aki elől áll, aki alapvetően vezet.
0: He sets his heart on a good thing. It's a noble task.
1: Ez egy nemes feladat, nagyon jó dolog van a szívén az embernek.
0: Verse 2, but the overseer must be above reproach, the husband of one wife.
1: Verse 2. Igen. De a püspök fedhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, második vers.
0: Then in verse 4.
1: Negyedik vers.
0: He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect.
1: Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel vagy tisztelettel.
0: For if anyone has not learned to manage his own family, how can he manage God's house?
1: Mert ha valaki az ő tulajdonházát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára?
0: So ministry in, within, and through the church, my first training ground is my home.
1: Tehát ahhoz, hogy a gyülekezetben és a gyülekezeten keresztül szolgáljak, az első kiképző területem az otthonom.
0: The Catholic Church took this page of the Bible and took it out and threw it away.
1: A katolikus egyház a Bibliából kitépte ezt a lapot és eldobta.
0: And now we have spiritual leaders who have no practical practice in the context of a home where they nurture relationships where people are relatively healthy.
1: Tehát most olyan vezetőik vannak, akiknek nincsen gyakorlati tapasztalatuk, és gyakorlatban nem képeződtettek ki arra az otthonukba, hogy hogyan kell emberekkel kapcsolatban együtt élni, akik viszonylag egészséges lelkű emberek. A világon a legostobább dolog, hogy ezt tették.
0: Because God wants to see that his influence upon my life practically benefits someone else.
1: Mert Isten azt akarja látni, hogy az ő hatása az életemben gyakorlati segítség legyen valaki másnak.
0: And God destined that the first person to be the benefit of that practical healthy influence would be a wife or a husband.
1: És Isten úgy döntött, hogy az első ember, aki igazán kedvezményezett ennek az egészséges, pozitív hatásnak Istentől, az a férj, illetőleg a feleség legyen.
0: And together, through our teamwork,
1: és együtt a házas pár a csapatmunkájában,
0: that core of the family,
1: ami ugye ők ugye a családnak a magva,
0: neither the husband nor the wife alone,
1: nem egyedül a férj vagy a feleség,
0: but their interaction and their relationship,
1: hanem az ő kölcsönhatásuk, az ő kapcsolatuk,
0: creates offspring,
1: hozza létre az utódokat,
0: in which they respect and honor their parents,
1: és ezek az utódok tisztelik és becsülik a szüleiket.
0: And they are God's first kingdom team.
1: Ők Isten első királyságos csapata.
0: To give the devil Jesus.
1: Hogy az ördögnek jól megmutassák Jézust.
0: You know, this is Jesus.
1: Tudjátok, ez Jézus most itt.
0: J-E-S-U-S.
1: Jól megmutatjuk az ördögnek.
0: And our life together as a family,
1: és a közös családi életünk,
0: isn't just for our own enjoyment.
1: Nem csak arra van, hogy mi ezt élvezzük.
0: No. We have a design, we have a destiny.
1: Van egy rendeltetésünk, van egy célunk.
0: And in order for us to be an effective team,
1: és ahhoz, hogy mi hatékony csapat legyünk,
0: we've got to live in harmony together.
1: Összhangban kell élnünk egymással.
0: We've got to work together.
1: Együtt kell dolgoznunk.
0: We've got to respect each other's different gifts.
1: Tisztelnünk kell egymásban a különböző ajándékokat.
0: I'm not a solo act.
1: Nem szóló énekes vagyok, és nem egy egyszemélyes színdarab.
0: And marriage becomes the place where my spiritual life is practiced.
1: És a házasság, a családi élet az a hely, ahol a szellemi életemet gyakorolhatom.
0: And all of eternity celebrates marriage.
1: És az egész örökké valóság ünnepi a házasságot.
0: Between Christ,
1: Krisztus,
0: and his bride.
1: És az ő mennyasszonyok között.
0: It starts with marriage. In the beginning, it starts with marriage.
1: Tehát rögtön a kezdetben már ugye házassággal indul a történet.
0: God creates the man. It's not good for him to be alone.
1: Tehát ugye Isten megteremti a férfit, aztán megalapítja, hogy nem jó neki egyedül lenni.
0: He makes a woman.
1: És akkor megalkotja a nőt.
0: Adam opens his eyes. Wow.
1: Ádám kinyitja a szemét. Hű.
0: God gives them destiny, he gives them purpose.
1: Isten ad nekik célt, rendeltetést.
0: He gives them power, he gives them dominion.
1: Ad nekik hatalmat, ad nekik uralmi területet.
0: And at the end.
1: És végül.
0: At the end of the book.
1: A könyv végén.
0: There it is, it's marriage.
1: Ott is a házasságot látjuk.
0: It's Christ and his church.
1: Krisztus és az egyház között.
0: Destiny fulfilled.
1: A rendeltetés betöltetett.
0: He gives them power, he gives them destiny.
1: Erőt, hatalmat, rendeltetést ad nektek.
0: He gives them dominion.
1: Uralmat ad nekik.
0: And everything in between.
1: És minden a kettő között.
0: Reflects those two things.
1: Ezt a két szakasz tükrözi vissza.
0: It's God's purpose for marriage.
1: Ez Isten célja a házassággal.
0: We can learn techniques, but we got to catch his heart.
1: Megtanulhatjuk a módszereket, de meg kell ragadnunk Isten szívét először.
0: And guys, you and I, specifically the men, you and I are, we are a key, we're really important for this to happen.
1: És mondom nektek, férfiak, velem együtt mondom magunknak, hogy nekünk kulcsfontosságú feladatunk van ebben.
0: Marriage isn't an addendum to our life.
1: A házasság nem egy járulékos része az életünknek.
0: It's really the main story.
1: Hanem ez a fő történet.
0: And through this cooperative team.
1: És a házasságban együttműködő csapat.
0: God gives us destiny.
1: Által adja nekünk, ennek a csapatnak adja Isten a két félnek együtt a rendeltetést.
0: He gives us purpose.
1: Ő ad nekünk célt.
0: He says go.
1: Azt mondja, menjetek.
0: And take dominion.
1: És vegyetek uralmat.
0: And in order for that destiny to be fulfilled.
1: És ahhoz, hogy ez a rendeltetés megvalósuljon.
0: We've got to learn the skills of living in harmony with each other.
1: Meg kell tanulnunk, hogyan élhetünk egymással összhangban.
0: Accepting each other.
1: Elfogadva egymást.
0: Giving each other the attention we each need.
1: Megadva egymásnak azt a figyelmet, amire szüksége van mind a két félnek.
0: An appreciation, an affirmation, and a respect.
1: Elismerve egymást, tisztelve egymást és megerősítve egymást.
0: That flows from God to me.
1: Mindez Istentől felém árad.
0: And from me to my partner.
1: Tőlem pedig a házastársamhoz.
2: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat első része, melyben Steve Telzerovot hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Somebody shout unto God!
1: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
3: Én is köszöntöm a Életképek Tinédzser Országból hallgatóit.
2: És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk, Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert hogy a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazott gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakul, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog. Viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki. Olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
3: Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vas golyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és ő elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hiteles-e. És ahogy bejött a tesi öltözőbe, körülbelül átszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá. De így, hogyha tükörben nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam. Mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, hogy engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd föl annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
2: De akkor mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája? Te börtönmisszionáriusként, Roland, ezt tapasztalod?
4: Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, ott az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom, megtesztetett a családja.
3: A család kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édes anyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
4: Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogyha oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
2: A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
4: Mindenképpen egy iskola misszióban, vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív, egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció. De ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem, az öcsémet, ő sokat dolgozott, nem volt otthon, de ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit a beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg egy családban, egy vacsoraasztalnál, esetleg reggelin ennél indulásnál, hogy ez minőségi idő legyen.
3: De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablettet, vagy az egyéb dolgokat.
4: Ez világos.
3: Mert
4: ez
3: világos. Különben nem lesz minőségi idő.
2: Sanno Rolandhoz forduló kiskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
5: Egyre gyakrabban sajnos.
2: Ez, mit kell ez alatt értenünk?
5: Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenje az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát, a másiknak elhinti a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
2: És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
5: nehezen,
2: lehet ezt...
5: nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájába, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
3: Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
2: Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogyha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki is súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. Stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
5: Munkaflúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
3: Vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitást hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
5: Annyiban kapcsolni kell ezt, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
4: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek. Tehát a virtuális világban, a számítógépen itt ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarc élmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
2: Vagy hogy más szekáljanak, másra
4: foglalkozzanak. Máshol szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol jár.
3: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
4: Mert csak bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
3: Fiam, probléma... én vagy belőled nem lesz semmi egy életen
4: át. Elég, ha kinevetnek. Igen, ilyesmi.
5: Elég egy nevetés, mert utána volt, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklésmét, és én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Uh-huh. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek, és ennyi elég.
3: Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz, a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős volt, amíg abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladást gyerekkereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kiossza a kenyeret is, meg a megbocsájtást, és miatt az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
2: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
1: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

你就是一生。Get down!

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnénk egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Dárkó a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem beleraktuk, beleplántáltuk, belegyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljuttatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött. Teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van, elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomi halál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ásta. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited? Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak,

megkötözöttségeket. Akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, ami bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Tehát nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést.

Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne nézz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, az elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gőg, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és azt fogja
a Lucifert is a gyehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg. De föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem. Ha bukik, mit csináljon? Hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből. Kegyelemmel. Krisztusban ki lehet jönni? Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatba. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban, már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel. Áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemszek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól!
Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességeik korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni, égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van.
Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi, hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a fele másigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, á, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb?
amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék? Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami
Isten belerakott jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen oda szánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ha ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől, a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással.
Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezről is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten, a rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadóképes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, hetes. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés.
Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lásson mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre, én is járok, házi csoportokban hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne.
mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leuralás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajuk adjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy
Én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, mi a fenyőfá? Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú.
Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más, testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet. Mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5:22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10:17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegjen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13:18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban,
Krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy hát ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul,

És megtaláltuk az okot. Kivártam. Kivártam. De mondtam, és elmondtam. Leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19-17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22-15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülő, példabeszédek 23-13, ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről,

0: és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Menj, édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldás pályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Today I want to shift to some other themes.
4: Tehát ma délelőtt szeretnék néhány egyéb témára váltani.
3: And I want to first talk about grace.
4: Először a kegyelemről szeretnék beszélni.
3: And I want to talk a little bit later about rest.
4: Kicsit később majd a nyugalomról. Pihenésről.
3: You like that topic?
4: Ez a téma tetszik, látom.
3: And then for the church service this afternoon, I want to speak to you about the evidence that we have of the resurrection.
4: A délutáni gyülekezeti alkalmon pedig szeretnék a feltámadás bizonyítékairól beszélni.
3: And we know it as our story and we believe it, but there actually is historical evidence for the resurrection.
4: Hiszen tudjuk, hogy miről szól a történet, mi hiszünk is benne, de vannak történelmi bizonyítékok is a feltámadásra.
3: So that message will be a little bit like apologetics.
4: Tehát egy kicsit olyan lesz ez a prédikáció, mint egy kis apologetika.
3: But it will lead up to the Lord's Supper, which we'll share together.
4: Tehát hitvédelem, de be fogja vezetni az úrvacsorát, amire el fogunk jutni.
3: In Hungary, do you sing the song Amazing Grace?
4: A megdöbbentő kegyelem. Hogy énekelitek Magyarországon, ugye?
3: Obviously you do.
4: Akkor nyilván igen.
3: I took a sabbatical this winter for 2 months.
4: Ezen a télen egy 2 hónapos szolgálati szabadságra mentem.
3: And our pastors are required to take a 2 month rest every 7 years.
4: A pásztorainktól megköveteljük, hogy minden 7. évben elmenjenek egy ilyen szolgálati szabadságra.
3: The church continues to pay our expenses, but we have 2 months to rest and to study.
4: Ilyenkor a gyülekezet fizeti a költségeket, és 2 hónap áll rendelkezésünkre, pihenésre és tanulásra.
3: We were actually away for about 3 months.
4: Mi körülbelül 3 hónapig voltunk távol.
3: Paulie's taking notes up here.
4: Paulie erősen jegyzett el ezen a ponton.
3: So Cheryl and I we went to India for 3 weeks.
4: Tehát Cheryl Indiába mentünk 3 hétre.
3: Actually, giving your pastor sabbatical is a very good idea.
4: Tehát nagyon jó ötlet, hogyha pásztoraitok ilyen szolgálati szabadságot adtok.
3: Cheryl and I have always taken some vacation time with our family, but that would be no more than 1 week, oftentimes less.
4: Ilyenkor általában Cheryllel egy hetet töltünk együtt a családunkkal, attól függően, hogy épp mennyi idő áll rendelkezésünkre.
3: After pastoring for about 22 years and the church began to grow, I went through a time where I burned out, I became exhausted.
4: 22 évnyi pásztorkodás után, a gyülekezet beindulása után eljutottam odáig, hogy már kezdtem kiégni.
3: The elders gave us two month sabbatical.
4: És akkor adtak nekünk a vének 2 hónap szolgálati szabadságot.
3: It was so beneficial that I came back and then we gave it to all the pastors every 7 years.
4: És ez annyira bejött, annyira jó volt nekem is, hogy utána eldöntöttünk, hogy minden pásztorunknak 7 évente adunk egy ilyen 2 hónapos fizetett szabadságot.
3: I'll talk more about rest later.
4: Majd a pihenésről később többet beszélek.
3: So we went to India, then we took 2 month sabbatical, and then we were in Israel for 2 weeks.
4: Tehát elmentünk Indiába, kivettük utána 2 hónap szolgálati szabadságot, és utána 1 hétre Izraelbe mentünk.
3: So I was away from the church for 3 months.
4: Tehát 3 hónapig voltam távol a gyülekezettől.
3: The church continued to grow and they had baptisms. It was wonderful.
4: A gyülekezet tovább növekedett, bemerítéseket tartottak, úgyhogy csodálatos volt.
3: And I was all set to spend 2 months studying how to lead organizations.
4: Azt arra kértek, hogy tanulmányozzam 2 hónapon át, hogy hogyan kell szervezeteket vezetni.
3: I was considering doing a PhD in global organizational leadership.
4: Gondolkodtam azon, hogy doktorátust is szerzek a bizonyos globális szervezetszervezési bizottságnál.
3: In America it's very expensive, so I decided it costs too much.
4: De Amerikában ez túl drága lett volna, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem éri meg.
3: But I have a friend that did the program, so I got the reading list of the PhD material.
4: De egyik barátom végigcsinálta ezt a programot, és megvolt az irodalom listánk, hogy milyen könyveket kell elolvasni ehhez a doktorátushoz.
3: So I was going to go to Florida for 2 months, and I had a big stack of books to read.
4: Úgyhogy 2 hónapra elmentem Floridába, és egy nagy kupac könyvet vittem magammal.
3: The Saturday night meeting just before we left.
4: Távozásunk előtti szombat esti összejövetelen.
3: I felt God spoke to me very clearly.
4: úgy éreztem, hogy Isten nagyon világosan szól hozzám.
3: That I was to study grace.
4: Arról, hogy tanulmányoznom kell a kegyelem témáját.
3: And I was almost insulted because I've been a pastor and a preacher for 40 years.
4: Majdnem megsértődtem, mert már idestova 40 éve vagyok pásztor és prédikátor.
3: And I thought I understand what grace is.
4: És én azt gondoltam, hogy mindent tudok a kegyelemről.
3: I could give you the definition.
4: El tudom mondani a meghatározását.
3: Any rate, I did some studying on leadership, but I spent a lot of time thinking and praying about grace.
4: Tehát sok tanulmányt végeztem a vezetés témájában, de sokat imádkoztam és gondolkodtam a kegyelmen is.
3: You know, some of the greatest revolutions come by discovering something that's already known.
4: Tudjátok, a legerőteljesebb forradalmak némelyike abból tör ki vagy nő ki, hogy újra felfedeznek valamit, amit már tudtak.
3: In fact, I don't think there's a lot new that we can really find.
4: Igazából én úgy gondolom, hogy túl sok újdonságot már nem találhatunk.
3: But I think we discover something that's already been there, but we had not understood it or we missed it.
4: De szerintem újra felfedezhetünk olyan dolgokat, amik már körülöttünk voltak, csak elszalasztottuk valahogy és nem értettük
3: őket. So I've come to the simple conclusion that grace really is amazing.
4: Tehát arra az egyszerű következtetésre jutottam, hogy a kegyelem valóban megdöbbentő.
3: In fact, it's almost too good to be true.
4: Igazából annyira jó, hogy már majdnem túl jó ahhoz, hogy igaz legyen.
3: I have a hard time really believing it.
4: Elég nehezemre esik egyáltalán elhinnem.
3: And if it's preached the way it should be, it seems scandalous.
4: És hogyha már, hogyha úgy prédikálnak róla, ahogyan valóban van, akkor az már majdnem botrányosnak tűnik.
3: But it's a theme that has to be part of our foundation.
4: Mégis olyan téma ez, aminek az alapjainkhoz kell tartoznia.
3: I remember the first time Alan Vincent came to our church.
4: Emlékszem, amikor először jött Alan Vincent a gyülekezetünkbe.
3: We were in the midst of leadership problems.
4: Éppen vezetőségi problémák közepén voltunk.
3: I was eager to hear him preach something about apostles and prophets and church government.
4: Nagyon vártam, hogy olyasmiről prédikáljon, hogy apostolok, proféták, egyházkormányzás.
3: And he talked about grace.
4: És ő a kegyelemről beszélt.
3: And the whole weekend all he talked about was foundational things.
4: És egész hétvégén csupa ilyen alaptémákról beszélt.
3: I realize now that one of the things that apostles need to do is to be sure that the foundation is properly laid.
4: Most már tudom, hogy az apostolok egyik feladata az, hogy gondoskodjanak arról, hogy megfelelően le vannak fektetve az alapok.
3: Now, without a proper understanding of grace, Christianity becomes like a hamster wheel.
4: Hogyha nem értjük megfelelő módon a kegyelmet, akkor a kereszténység olyan lesz, mint egy micsoda, milyen kerék? Mint egy mókus kerék.
3: Is Peter here? Yeah. Yeah, there he is. Did you Peter have the hamster or was it David?
4: Neked volt mókusod vagy
3: Peter
4: Dávidnak.
3: Had hamsters. I was talking to Ildi Peternek. Yesterday.
4: Tegnap beszéltem Ildivel.
3: And he had a pet hamster.
4: És volt a Péternek egy ilyen kedvencéje mókusból.
3: So I asked Ildi if the hamster had a wheel.
4: És akkor megkérdeztem Ildit, hogy volt a mókus kerek ennek a mókusnak.
3: And she said yes.
4: És azt mondta, igen.
3: And I said, isn't it amazing how much time they can spend on the wheel?
4: És visszakérdeztem, hogy nem megdöbbent, hogy mennyi időt képesek a mókusok eltölteni a kerékben.
3: Going all night, just running.
4: Egész éjjel csak rohannak benne.
3: But they don't go anywhere.
4: De nem jutnak sehova vele.
3: A lot of effort.
4: Sok erőfeszítés.
3: And I suppose it makes them feel good that they're doing this, or they wouldn't do it every day.
4: És hát feltételezem, hogy biztos jó érzés nekik ezt csinálni, különben nem csinálnak minden nap.
3: But nothing changes inside the cage. It's just the wheel and a lot of activity.
4: De igazából ott a ketrezben semmi nem változik, ott a kerék és rengeteget dolgoznak benne.
3: And without grace, the Christian life ends up being a lot like a hamster wheel.
4: És a keresztény élet kegyelem nélkül nagyon sok esetben úgy végződhet, mint egy mókus kerék.
3: A lot of activity.
4: Sok tevékenység.
3: Very tired.
4: Nagyon elfáradunk.
3: But not accomplishing what we need to.
4: De nem végezzük el azt, amit kéne.
3: And Christianity becomes a list of principles.
4: És a kereszténység alapelvek listájává válik.
3: We have to do this and this and this.
4: Ezt is ezt és ezt kell tennünk.
3: And if we want better results, we have to do more of this, this and this.
4: És hogyha jó eredményeket akarunk, akkor még többet kell csinálnunk ebből, ebből és ebből.
3: All the things are good things to do.
4: Mindezek persze jó tevékenységek.
3: But more of it doesn't necessarily mean that we accomplish more.
4: De ha többet tesszük azokat a dolgokat, még nem biztos, hogy többet végzünk el.
3: And there is an element of what I call hype. I'm not sure how you would translate that.
4: Tehát van egy ebben egy olyan tényező is, ami tulajdonképpen ilyen érzelmi csúcspont.
3: Where we think things are happening that actually are not.
4: Amikor azt gondoljuk, hogy történnek dolgok, amelyek igazából nem történnek.
3: I'm a very practical person.
4: Én nagyon gyakorlati ember vagyok.
3: And I love all the things that the church does.
4: Én szeretem mindazt, amit a gyülekezet csinál.
3: But I want to be sure that we actually get done what we're supposed to do on the earth.
4: De biztos akarok abban is lenni, hogy el is végezzük azt, amit tennünk kell a földön.
3: And I believe that grace is what enables us to get off the hamster wheel.
4: És én azt hiszem, hogy a kegyelem az, ami képesít ezt minket kiszállni a mókuskerékből.
3: If all we have is becomes just a hamster wheel, after a while it seems superficial.
4: Hogyha csupán a mókuskereket vagyunk képesek működtetni, akkor előbb-utóbb elég felszínesek leszünk.
3: So let me define grace.
4: Tehát szeretném meghatározni, mi is a kegyelem.
3: Traditionally we define grace as unmerited favor.
4: Hagyományosan a kegyel úgy határozzuk meg, hogy meg nem szolgált jó indulat, az
3: God,
4: a kegyelem.
3: God treats us in a way that we don't deserve.
4: Isten annyira jól bánik velünk, hogy az biztos nem érdemeltük meg.
3: And we speak of saving grace.
4: Beszélünk az üdvözítő kegyelemről.
3: It's the grace of God that saves us.
4: Istennek ez az a kegyelme, ami által üdvözülünk.
3: Through faith.
4: Hitáltal.
3: So we are saved by grace through faith.
4: Tehát kegyelemből tartottuk meg hitáltal.
3: What about the rest of the Christian life?
4: És mi a helyzet a keresztény élet utána jövő részével?
3: Is it then up to us to do all the rest of the things?
4: Utána már nekünk kell mindent csinálni?
3: Or is the whole Christian life lived by grace?
4: Vagy az egész keresztény életet kegyelemből éljük?
3: What's the difference between a Christian life lived by grace?
4: Mi a különbség a kegyelemből élt keresztény élet?
3: Or one lived in our own strength.
4: És a saját erőnkkel élt keresztény élet között.
3: And I think if we are doing it ourselves, it's like the hamster wheel.
4: Azt gondolom, hogy ha mi magunk próbálunk cselekedni, az olyan, mint a mókuskerék.
3: In our culture, all around the world, people have a deep need for rest.
4: A mi világunkban, kultúránkban, a világ minden részén az embereknek nagy szükségük van nyugalomra.
3: And it's not any different in the church.
4: És ez a gyülekezetben sincs másként.
3: And I think that grace is the answer for this.
4: És azt gondolom, hogy a kegyelem a válasz erre a problémára.
3: I like to define grace as God's ability.
4: Én szeretem úgy meghatározni a kegyelmet, mint Isten képességét.
3: His power.
4: Erejét.
3: The gospel is the power of God unto salvation.
4: Az evangélium Isten ereje az üdvösségre.
3: So it's his power, his ability to save.
4: Tehát az ő kegye, az ő képessége arra, hogy megmentsen minket.
3: And if we live our life with grace, that, go ahead.
4: És ha mi kegyelemmel élünk,
3: that means that God gives us his ability to do all the things that we're called to do.
4: Ez azt jelenti, hogy Isten az ő erejét adja nekünk mindannak a megcselekvésére, amire elhívott minket.
3: It's very simple.
4: Ez nagyon egyszerű.
3: It's almost so simple that it almost seems like it should be more complicated.
4: Annyira egyszerű már szinte, hogy úgy érezzük, hogy kicsit bonyolultabbnak kéne lennie.
3: My first sabbatical that I took 20 years ago.
4: Az első szolgálati szabadságom, amire olyan 20 éve mentem el.
3: Someone gave us 2 weeks at a Victorian manor in Scotland.
4: Valaki adott nekünk egy kéthetes tartózkodást Skóciában, egy viktoriánus kolostorban.
3: This place is a mansion and its pastors can go there to rest.
4: Ez tulajdonképpen egy olyan lakó lehetőség, ahova pásztorok elmehetnek pihenni.
3: So even your pastor could go there to rest.
4: Oda még a ti pásztorotok is elmehetnek pihenni.
3: I could get him 2 free weeks there at the place.
4: Ajánlanék neki 2 szabad hetet ott.
3: So that's another whole story I could tell you about how fun that was.
4: De ez egy egész más történet, hát elmondhatnám nektek, talán majd elmondom, milyen jó volt.
3: During that time God gave me a revelation of his goodness.
4: És ez alatt az idő alatt Isten adott nekem egy kijelentést az ő jóságáról.
3: And as I was studying the doctrine of the goodness of God in history, I noticed that when it was first preached in America, it was considered heresy.
4: És tanulmányoztam Isten jóságának a történetét a történelem során, és rájöttem, hogy amikor Amerikában először prédikáltak Isten jóságáról, akkor szinte eretnekségnek tekintették.
3: A lot of pastors thought that if you teach people that God is good, that they will take advantage of that and live in sin.
4: Mert azt gondolták a pásztorok, hogy ha az embereknek prédikálják Isten jóságát, akkor az emberek ezzel vissza fognak élni, és bűnben fognak élni.
3: But it's actually the Bible says it's the goodness of God that leads men to repentance.
4: De a Biblia azt mondja, hogy Isten jósága vezet minket megtérésre.
3: So I thought, well, we have to warn people that they'll go to hell.
4: Tehát én azt gondoltam, hogy az embereket igenis figyelmeztetni kell arra, hogy a pokolba juthatnak.
3: And we have to warn them about disobedience.
4: És figyelmeztetnünk kell őket az engedetlenséggel kapcsolatban.
3: But if we preach that God is good and that he forgives, people will take advantage of that and they will stay in their sin.
4: Tehát azt gondolták, hogy ha az Isten jóságáról beszélnek az embereknek, ők kihasználják ezt és megmaradnak a bűnben.
3: And when this preacher began to preach the goodness of God, a lot of other preachers said it was heresy.
4: És amikor egy adott prédikátor elkezdett Isten jóságáról beszélni, akkor nagyon sok más prédikátor eretneknek tekintette őt ezért.
3: Grace is a similar kind of subject.
4: A kegyelem hasonló téma.
3: If it's preached the way it should be, many feel at first that it doesn't seem fair.
4: Hogyha úgy prédikálnak róla, ahogyan van, akkor elsőre sokan úgy érezhetik, hogy ez így nem is igazságos.
3: Not only should we get what we deserve.
4: Nem csak, hogy meg kéne kapnunk azt, amit megérdemlünk,
3: but whatever we get, we should work for.
4: Hanem mindenért meg is kell dolgoznunk, amit kapunk.
3: Through discipline,
4: fegyelemmel,
3: faithfulness,
4: hűséggel,
3: and then gradually maturity comes.
4: És utána fokozatosan elérkezik az érettség.
3: And there's some truth to that.
4: És ebben van némi igazság.
3: But I believe that if grace is God's ability, he can give us the ability to do things as a gift.
4: De én hiszem, hogyha a kegyelem Isten képessége, akkor ő ajándékba oda tudja nekünk adni a képességet dolgok megcselekvésére.
3: And if God wants to give us his grace, why don't we receive it?
4: És hogyha Isten nekünk akarja adni a kegyelmét, akkor miért nem fogadjuk el?
3: When our son was about 4 years old,
4: amikor a fiunk körülbelül 4 éves volt,
3: we were at the shopping mall right before Christmas.
4: A karácsony előtt ott voltunk a bevásárlóközpontban.
3: A lady sat down beside my son and said, "What do you want Santa Claus to bring you for Christmas?"
4: És egy hölgy leült a fiú mellé és megkérdezte, hogy mit szeretné karácsonyra kapni a Mikulástól.
3: And David told her, "Santa Claus is what parents lie to their children about."
4: És a fiam azt válaszolta, hogy a Mikulás az, amit a szülők hazudnak a gyerekeiknek.
3: And the lady didn't know how to respond.
4: Hát a hölgy nem tudta, mit feleljen erre.
3: So later he was walking with my dad through the mall.
4: Később a fiam az apukámmal sétált ebben a bevásárlóközpontban.
3: And he said, "Grandpa, if Santa Claus wants to give us gifts, why don't we take them?"
4: És akkor azt kérdezte a fiam, hogy Papa, hogyha Mikulás akar nekünk ajándékokat adni, akkor miért nem fogadjuk el őket?
3: He couldn't understand why if somebody wanted to give us something, we would say no, we don't want that.
4: Tehát nem értette, hogy miért lenne, hogyha valaki adni akar nekünk valamit, miért ne fogadnánk el.
3: In a similar way, if God wants to give us grace to live the Christian life, why don't we learn to receive that?
4: Hasonló módon, hogyha Isten kegyelmet akar nekünk adni a keresztény élet megéléséhez, akkor miért nem fogadjuk el?
3: Let's look at some scriptures.
4: Nézzük meg néhány Biblia helyet.
3: John 1, verse 16 and 17.
4: János 1, 16-17.
3: For of his fullness we have all received, and grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ.
4: És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
3: Sometimes Christians think that the law was completely put away with and it's not necessary now that we are in the new covenant.
4: Néha keresztények azt gondolják, hogy a törvény ideje teljesen lejárt, nincs szükségünk a törvényre most, hogy kegyelem által élünk az új szövetségben.
3: But the law of God was a gift to us from God himself.
4: Pedig Isten törvénye Isten ajándéka volt a számunkra.
3: It reveals things to us about him.
4: Mert felfed számunkra dolgokat őróla.
3: About his will.
4: Az akaratáról.
3: And it was necessary for us to receive it so that we know that we would need grace.
4: És szükséges volt, hogy elfogadjuk a törvényt ahhoz, hogy tudjuk, hogy szükségünk van kegyelemre.
3: How else would we know what the will of God was if he didn't tell us?
4: Hogyan tudhatnánk mi Isten akarata, ha nem mondja meg nekünk?
3: And the Bible says that the law of God is pure.
4: És azt mondja a Biblia, hogy Isten akarata tiszta.
3: And we can't discard it.
4: Tehát nem vethetjük el.
3: But the law came through Moses, and then through Jesus Christ came grace and truth.
4: De a törvény Mózes által jött, Jézus Krisztus által pedig jött a kegyelem és az igazság.
3: The Bible says that the law was our teacher.
4: Azt mondja a Biblia, hogy a törvény volt a tanító mesterünk.
3: So it teaches us right and wrong.
4: Megtanítja nekünk, mi a jó és mi a rossz.
3: But it never gave us the ability to obey it.
4: De nem ad erőt ahhoz, hogy engedelmeskedjünk neki.
3: And the Christian life was never designed to be lived in our own ability.
4: De a keresztény életről soha nem az volt a terv, hogy a saját képességeinkkel éljük meg.
3: So Jesus came and he gave us grace.
4: Tehát eljött Jézus Krisztus és kegyelmet adott nekünk.
3: And truth, both.
4: És igazságot is, mindkettőt.
3: Now the teaching about grace is in the Old Testament and the New Testament.
4: A kegyelemről szóló tanítás ott van az Ószövetségben is és az Újban is.
3: But the Old Testament merely anticipates what will come in the New.
4: De az Ószövetség csak úgy előre tekint arra, ami majd jön az Új Szövetségben.
3: But even during the time of the law, God revealed himself as a God that's merciful and gracious.
4: De már a törvény idején is Isten önmagát irgalmas és kegyelmes Istennek jelentette ki.
3: A God who's slow to anger.
4: Olyan Istenként, aki lassú a haragra.
3: And he's abounding in steadfast love and faithfulness.
4: És bővölködik nála az álhatatos szeretet és a kegyelem.
3: So through God's initiative, he comes to us as humans, and our alienation from him is turned into a state of acceptance.
4: Tehát Isten saját kezdeményezéséből odajön hozzánk emberekhez, akik elidegenedtünk tőle, és elfogad minket.
3: Now if we define grace as God,
4: mi a jó és mi a rossz,
3: but it never gave us the ability to obey it.
4: De nem ad erőt ahhoz, hogy engedelmeskedjünk neki.
3: And the Christian life was never designed to be lived in our own ability.
4: De a keresztény életről soha nem az volt a terv, hogy a saját képességeinkkel éljük meg.
3: So Jesus came and he gave us grace.
4: Tehát eljött Jézus Krisztus és kegyelmet adott nekünk.
3: And truth, both.
4: És igazságot is, mindkettőt.
3: Now the teaching about grace is in the Old Testament and the New Testament.
4: A kegyelemről szóló tanítás ott van az Ószövetségben is és az Újban is.
3: But the Old Testament merely anticipates what will come in the New.
4: De az Ószövetség csak úgy előre tekint arra, ami majd jön az Új Szövetségben.
3: But even during the time of the law, God revealed himself as a God that's merciful and gracious.
4: De már a törvény idején is Isten önmagát irgalmas és kegyelmes Istennek jelentette ki.
3: A God who's slow to anger.
4: Olyan Istenként, aki lassú a haragra.
3: And he's abounding in steadfast love and faithfulness.
4: És bővölködik nála az álhatatos szeretet és a kegyelem.
3: So through God's initiative, he comes to us as humans, and our alienation from him is turned into a state of acceptance.
4: Tehát Isten saját kezdeményezéséből odajön hozzánk emberekhez, akik elidegenedtünk tőle, és elfogad minket.
3: Now,

0: come in the new.
1: De az Ószövetség csak úgy előre tekint arra, ami majd jön az Új Szövetségben.
0: But even during the time of the law, God revealed himself as a God that's merciful and gracious.
1: De már a törvény idején is Isten önmagát irgalmas és kegyelmes Istennek jelentette ki.
0: A God who's slow to anger.
1: Olyan Istenként, aki lassú a haragra.
0: And he's abounding in steadfast love and faithfulness.
1: És bővölködik nála az álhatatos szeretet és a kegyelem.
0: So through God's initiative, he comes to us as humans, and our alienation from him is turned into a state of acceptance.
1: Tehát Isten saját kezdeményezéséből odajön hozzánk emberekhez, akik elidegenedtünk tőle, és elfogad minket.
0: Now if we define grace as God's unmerited favor,
1: hogyha a kegyelmet úgy határozzuk meg, mint Isten meg nem érdemelt jóindulatát,
0: that's a true definition.
1: Ez egy igaz meghatározás.
0: But it doesn't really tell us what grace is.
1: De nem tudjuk meg belőle, hogy mi is a kegyelem igazán.
0: It just tells us that it's free.
1: Csak azt mondja el, hogy ingyen van.
0: But what is it?
1: De mi is a kegyelem?
0: And as I said, the definition that I would like to use is it's God's ability.
1: És ahogy már mondtam, én inkább azt a meghatározást használnám, hogy Isten képessége a kegyelem.
0: God's ability working in us to make us able to do what we cannot do for ourselves.
1: Isten képessége, ami működik bennünk, hogy meg tudjuk tenni azt, amit magunktól nem lennénk képesek.
0: God is not just saying I'll treat you better than you deserve.
1: Isten nem csak azt mondja, hogy én jobban bánok veled, mint ahogy megérdemled.
0: He's not saying, I know you deserve punishment, but I've decided not to.
1: Nem csak azt mondja, hogy én tudom, hogy megérdemled a büntetést, de úgy döntöttem, hogy nem büntetlek meg.
0: He's not just saying, you've broken the standards, but it's okay.
1: Nem csak azt mondja, hogy megszegted a szabályokat, de nem baj.
0: What he's saying is, I will give you the ability to obey the commandments.
1: Azt mondja, hogy képessé tesz minket arra, hogy engedelmeskedjünk a parancsainak.
0: And that's how it lets us off the hamster wheel.
1: Ilyen módon enged ki minket a mókuskerékből.
0: What I believe God wants to do in our time,
1: én hiszem, hogy Isten a mi korunkban,
0: he wants to open up a fountain of great grace.
1: Fel akarja szabadítani, nyitni a nagy kegyelem kútját.
0: I think he wants to give greater grace to the body of Christ right in these days.
1: Azt gondolom, hogy ezekben a napokban ő nagyobb kegyelmet akar adni Krisztus testének.
0: To enable us to do amazing things.
1: Hogy valóban elképesztő dolgokat tudjunk tenni.
0: And if we personally can receive grace, we will become the kind of people that can then show grace to others.
1: És hogyha mi személyesen be tudjuk fogadni a kegyelmet, akkor olyan emberek leszünk, akik másoknak is meg tudják mutatni a kegyelmet.
0: One of the things I was praying on my sabbatical is that God would make me a gracious person.
1: Az egyik dolog, amiért imádkozom az ilyen szolgálati szabadságaim alatt, az az, hogy így Isten tegyen engem ilyen kegyelmes emberré.
0: Now, I know God showed grace to me, but I wondered if I was showing grace to other people.
1: Én tudom, hogy Isten nekem adott kegyelmet, de azon tűnődtem, hogy vajon én elég kegyelmet adok-e másoknak.
0: I believe that if the world found out that God was giving his ability at the church, I think they would come.
1: Én azt gondolom, hogyha a világ megtudná, hogy Isten az egyházban az ő saját képességét adja az embereknek, az övét, akkor jönnének az emberek.
0: But if their understanding of Christianity is that it's a list of rules and standards.
1: De hogyha ők a kereszténységet a szabályok listájának látják.
0: And I know that's there. I'm not saying the standards are not necessary.
1: És én tudom, hogy vannak szabályok, nem mondom, hogy fölöslegesek.
0: But if that's all we show them, they will think that it's not possible for them to live that kind of life.
1: De hogyha csak ennyit mutatunk az embereknek, akkor ők azt gondolják, hogy képtelenek ilyen szinten élni.
0: They don't believe that they're able to conquer the lusts of their flesh.
1: Úgy érzik, hogy képtelenek a testüknek a kívánságait legyőzni.
0: They don't believe that they're able to live the kind of life that we try to live.
1: Nem hiszik, hogy képesek olyan szinten élni az életet, ahogy mi próbáljuk.
0: And I think if we have not experienced grace ourselves, we probably will not show them grace either.
1: És azt gondolom, hogyha mi magunk nem éltük át a kegyelmet, akkor nem tudjuk megmutatni másoknak sem.
0: Graceless Christianity really is harsh and demanding and actually powerless.
1: A kegyelem nélküli kereszténység tulajdonképpen elég kemény, kíméletlen, nehéz és erőtlen is.
0: The word for grace in Greek is the word charis. Charis.
1: Charis a görög szó a kegyelemre.
0: So you know about the charismatic gifts.
1: Ismeritek a karizmatikus ajándékokat.
0: They're gifts of grace.
1: Ezek a kegyelmi ajándékok.
0: They are abilities.
1: ezek képességek.
0: So

0: God not only saves you,
1: tehát Isten nem csak üdvösséget
0: ad, he then gives you gifts of grace so that you can speak in tongues and prophesy and heal the sick.
1: Hanem utána kegyelmi ajándékokat is ad, hogy tudjunk nyelveken szólni, profétálni és gyógyítani a betegeket.
0: He can also give you grace to be a better husband or wife.
1: Ad kegyelmet, tud adni kegyelmet ahhoz is, hogy jobb férj vagy jobb feleség legyél.
0: Or a better parent.
1: Vagy jobb szülő.
0: Or a better businessman.
1: Vagy jobb üzletember.
0: Or a better witness of the gospel.
1: Vagy jobb tanúja legyél az evangéliumnak.
0: There are many kinds of grace that he wants to give us.
1: Nagyon sokféle kegyelmet akar Isten adni nekünk.
0: In fact, John says here, we receive grace upon grace.
1: Igazából itt azt mondja János, hogy kegyelmet kegyelemre halmoz nekünk Isten.
0: So not just salvation by grace, but I believe the whole Christian life is a list of grace, lived by grace.
1: Tehát nem csak azt gondolom, hogy kegyelem által kapunk üdvösséget, hanem hogy az egész keresztény életet kegyelem által éljük.
0: The root word for grace actually means I rejoice or I'm glad.
1: Az a gyökér szó, amiből a kegyelem szó származik, igazából azt jelenti, hogy boldog vagyok, újongok.
0: When JC was here, did he preach about happy God?
1: Amikor JC itt volt, akkor prédikált a boldog Istenről.
0: It's a very good picture.
1: Ez egy nagyon jó kép.
0: I have a picture of Jesus in my office, Jesus is laughing.
1: Az irodában van Jézusról egy kép, amin Jézus nevet.
0: And the Bible says that he was anointed with joy above all his brothers.
1: És azt mondja a Biblia, hogy Isten örömmel örömkenetét adta neki jobban, mint az ő barátainak.
0: The gospel is supposed to be happy good news.
1: Az evangéliumnak boldog jó hírnek kell lennie.
0: You know, if Gabor found out that Barcelona won the World Cup, he would be happy.
1: Tudjátok, hogyha Isten megtudta volna, hogy a Barcelona nyerte meg a kupát,
0: that would be good news.
1: Volna. Ez jó hír lenne neki.
0: And the gospel is not supposed to be a message that you have to conform to these standards. The gospel is a message that God, through Jesus Christ, can give you the ability to live.
1: Tehát az evangélium üzenetének nem arról kéne szólni, hogy ilyen és ilyen irányelvek szerint kell élned, hanem arról, hogy Isten megadja neked a képességet az ilyen élet éléséhez Jézus Krisztus által.
0: So I know that you all know that you've been saved by grace.
1: Tehát én tudom, hogy mindannyian tudjátok, hogy kegyelem által kaptatok üdvösséget.
0: Nobody here qualified for salvation by themselves.
1: Itt nem ül senki, ugye, aki magában alkalmas lett volna az üdvösség elnyerésére, ugye?
0: Being more than saved by grace, the whole Christian life needs to become a life that's lived by grace.
1: De az üdvösség elnyerésén túl az egész keresztény életnek olyanná kell válnia, mint amit kegyelem által élünk.
0: There is one grace, and then there's additional grace that builds upon that, and varying levels of increasing grace.
1: Tehát van egy alapszintű kegyelem, aztán arra épül a kegyelem következő szintje, és egymás után adódnak hozzá a kegyelem különböző, egyre nagyobb szintjei.
0: And it says we have received the fullness of him.
1: És azt olvassuk, hogy megkaptuk Krisztus teljességét.
0: Grace upon grace.
1: Kegyelmet kegyelem hátára.
0: I believe that Christians who know grace by experience are the kind that will attract the lost.
1: Azt gondolom, hogy olyan azok a keresztények, akik tapasztalatból ismerik a kegyelmet, vonzák a hitetleneket.
0: Of course, the law showed us our sins so that we know we need a savior.
1: Természetesen a törvény megmutatta nekünk a bűneinket, hogy tudjuk, hogy szükségünk van üdvözítőre.
0: One of the things that I saw on my sabbatical is that I still need a savior.
1: Az egyik dolog, amire rájöttem a szolgálati szabadságom alatt, az volt, hogy még mindig szükségem van üdvözítőre.
0: It's not that I needed a savior when I was a sinner and to become a Christian, and now I don't need a savior anymore.
1: Nem abban az értelemben, hogy amikor bűnös voltam, szükségem volt egy üdvözítőre, hogy üdvösséget kapjak, és most már ugyanerre nincs szükségem.
0: I still need Jesus every day.
1: De az igaz, hogy Jézusra még ma is minden nap szükségem van.
0: And my Christian life has to depend on him and his work.
1: És a keresztény életemnek tőle és az ő művétől kell függnie.
0: So I think we have to first embrace the law as good and perfect, as scripture says.
1: Tehát a Biblia szerint először is el kell fogadnunk a törvényt, mint ami jó és tökéletes.
0: And then we have to embrace grace as God's provision to keep it.
1: És utána el kell fogadnunk a kegyelmet, mint ami Isten gondoskodása arról, hogy be tudjuk tartani ezt a törvényt.
0: In Luke 2 verse 40.
1: A Lukács 2:40-ben.
0: It says about Jesus that he grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him.
1: Azt olvassuk Jézusról, mint gyermekről, hogy növekedett és erősödött szellemben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme volt rajta.
0: Now Jesus never sinned.
1: Jézus soha nem vétkezett.
0: He didn't need saving grace.
1: Nem volt szüksége az üdvözítő kegyelemre.
0: Why did he need the grace of God?
1: Akkor miért volt szüksége Isten kegyelmére?
0: He needed the grace of God to live the kind of life that his father wanted him to live.
1: Azért, hogy olyan életet tudjon élni, amilyet az atya elvárt tőle.
0: You know that Jesus laid aside his divinity when he came to earth.
1: Tudjátok, hogy Jézus félretette az ő isteni mi voltát, amikor a földre jött.
0: 100% God and 100% man.
1: Tehát ő 100%-ig Isten és 100%-ig ember volt.
0: But he set aside his divinity and lived his whole life here on earth as a man.
1: De isteni mi voltát, képességeit félretette, és teljesen emberként élte a földi életét.
0: So he actually had to grow in grace.
1: Tehát valójában szüksége volt a kegyelemben való növekedésre.
0: He had to discover the will of God for his life, just like you and I have to discover God's will.
1: Ugyanúgy meg kellett tudnia Isten akaratát az életére nézve, mint ahogy nekünk fel kell fedezni.
0: When Jesus was in the womb of Mary, I don't think he understood that he was the savior of the world.
1: Én azt gondolom, hogy Jézus, amikor ott volt Mária méhében, ő nem tudta magáról, hogy ő a világ megváltója.
0: I think he learned that through scriptures and by revelation.
1: Szerintem ezt ő kijelentésekből és a Biblia olvasásából tudta meg.
0: All the miracles that Jesus did, he did as a man.
1: Jézus minden csodáját emberként tette.
0: The perfect life that he lived as a man.
1: A tökéletes életét is emberként élte.
0: So if he was kind and loving instead of angry, it was because the grace of God was upon him.
1: Tehát, hogyha ő szeretetteljes és kedves volt, ahelyett, hogy haragos lett volna, ez azért volt, mert Isten kegyelme rajta volt.
0: He didn't have any extra natural abilities that we don't have. The only thing extra he had was the grace of God.
1: Nem volt semmi extra emberi képessége, ami nekünk nincs, hanem egyedül az extra, ami volt a számára, Isten kegyelme volt.
0: So I now realize this is what I need.
1: Tehát most már én is tudom, hogy erre van szükségem.
0: Remember when Jesus said those that believe will do these works and even greater works?
1: Emlékeztek, amikor Jézus azt mondta, hogy akik hisznek, ugyanezeket a dolgokat fogják cselekedni, sőt nagyobbakat azoknál.
0: It's because of the grace of God.
1: Mindezt Isten kegyelme miatt.
0: So if Jesus being perfectly being a human being was able to live the life that he did with the grace of God.
1: Tehát, hogyha Jézus, aki emberi lény volt, képes volt Isten kegyelme által tökéletes életet élni,
0: that is then the best hope I have of living the same kind of life.
1: Akkor ez a legjobb reményem arra, hogy én is tudok így élni.
0: And I'm not saying that we don't have to exercise discipline and self-control.
1: És én nem azt mondom, hogy nem kell fegyelmezetten élnünk és önuralommal.
0: The problem with discipline is that you can attain a certain amount of outward conformity.
1: A fegyelemmel az a baj, hogy eljuthatunk egy bizonyos szintre abban, hogy jól nézünk ki kívülről.
0: You might be able to cage the lion of sin.
1: Lehet, hogy keteresbe tudjuk zárni a bűn oroszlánját.
0: But you can never kill the lion.
1: De nem tudjuk megölni az oroszlánt.
0: What the death and resurrection of Jesus does is it gives us the power to kill the power of sin and the power to live the life then.
1: Jézus halála és feltámadása azt adja meg nekünk, azt a képességet, hogy megöljük a bűnnek az oroszlányát, és képesek legyünk az ő életét élni.
0: Let's go to Ezekiel 36.
1: Ezékiel 36-hoz megyünk.
0: And I'll read verse 26 and 27.
1: 26-27. Vers.
0: Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances.
1: És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet, és az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényemet megőrizzétek, és betöltsétek.
0: So suppose I told you that it's possible that today before you leave this room, God would do this promise for you.
1: This is possible. Tehát tegyük fel, hogy azt mondom nektek, hogy ez meg fog történni az életetekben a másnap, mint ahogy kimentek ebből a teremből.
0: That's almost unbelievable, isn't it?
1: Ez már majdnem hihetetlen, ugye?
0: That God could put his spirit within us and cause us to obey him.
1: Hogy Isten az ő szellemét helyezi belénk, és el tudja érni, hogy engedelmeskedjünk neki.
0: So I could be a better husband simply because God would change me inside and make me into a better husband.
1: Tehát egyszerűen lehetek jobb férj attól, hogy Isten megváltoztat belülről, és jobb férjé tesz.
0: So, how are we walking in his laws? Is this something that we're doing or something that God's doing?
1: Tehát hogyan járunk az ő törvényei szerint? Mit cselekedjük ezt, vagy Isten?
0: How does this happen?
1: Hogyan történik ez meg?
0: Does it happen gradually by discipline, attending prayer meetings, reading the Bible, being discipled and trained? Is that how this all happens?
1: Fokozatosan, fegyelem által, azáltal, hogy eljárunk imaösszejövetelekre, imádkozunk, olvassuk a Bibliát, és jó életet élünk, így fokozatosan történik meg.
0: Now, I'm not against Bible reading or prayer meetings or discipline.
1: Nem vagyok ellene a fegyelemnek, az ima alkalmaknak és a Biblia olvasásnak.
0: But when I read this verse, what I see it saying is that God is going to do this stuff for us.
1: De amikor olvasom ezt a szakaszt, akkor én azt olvasom ebből ki, hogy Isten ezt megteszi nekünk.
0: And he's going to do that by changing us inside.
1: Mégpedig úgy, hogy belülről megváltoztat minket.
0: And he will make us obey.
1: És eléri, azt okozza nálunk, hogy engedelmeskedjünk neki.
0: Not by fear and force, but by changing us.
1: Nem azáltal, hogy félelmet ölt belénk, és erővel kényszerít rá, hanem belső változással.
0: So this is a promise that was made in the Old Testament before Jesus even came.
1: De ez az ígéret az Ószövetségben hangzott el még Jézus eljövetele előtt.
0: God, even when he gave the law, knew that it was impossible for us to actually obey it.
1: Isten már akkor tudta, amikor adta a törvényt, hogy képtelenek leszünk magunktól engedelmeskedni neki.
0: So he's prophesying about a time that will come when he's going to do this in human beings.
1: Tehát profétált egy olyan időről, amikor majd emberi lényekbe ő eljön és megadja ezt a képességet.
0: So God's answer to our problem of not being able to obey is to give us grace.
1: Tehát Isten válasza arra a problémára, hogy képtelenek vagyunk engedelmeskedni neki, az, hogy kegyelmet ad nekünk.
0: He makes our heart soft and responsive.
1: Lágy szívet és fogékony szívet ad nekünk.
0: He puts the Holy Spirit in us.
1: Szent Szellemet belénk helyezi.
0: And then causes us to obey.
1: És utána eléri nálunk, hogy engedelmeskedjünk neki.
0: And of course that's what we have in the new covenant in Jesus Christ.
1: Természetesen az új szövetségben Jézus Krisztusban ezt kaptuk meg.
0: But what happens many times is we get saved by grace.
1: Sokszor mégis az történik, hogy üdvösséget nyerünk kegyelemből.
0: We know we don't deserve it.
1: Tudjuk, hogy nem érdemeltük
0: meg. It's a free gift.
1: Ingyenes ajándék.
0: And then we go on with the rest of our Christian life thinking that from now on it's up to us to do it ourselves.
1: És utána nekiállunk a keresztény életet élni abban a tudatban, hogy most már rajtunk múlik, hogy mennyire sikerül.
0: Do people in Hungary do that too?
1: A magyarok is csinálnak ilyet?
0: So what the Bible says that God himself will fulfill the requirements of the law.
1: A Biblia azt mondja, hogy maga Isten fog eleget tenni a törvény követelményeinek.
0: Of course we can still continue to try to qualify ourselves.
1: Természetesen folyamatosan próbálhatjuk alkalmasabbá válni.
0: We can try to change ourselves.
1: Próbálhatjuk megváltoztatni magunkat.
0: And prove that we're pretty sure we can do it.
1: És bebizonyítani, hogy elég biztosak vagyunk abban, hogy képesek leszünk rá.
0: That's the hamster wheel.
1: Na de ez a mókuskerék.
0: I have to admit, I don't think I can change myself.
1: Nekem be kell vallanom, hogy én nem gondolom magamról, hogy meg tudom magamat változtatni.
0: Actually, admitting that is the first step to receiving grace.
1: Igazából ennek elismerése az első lépés a kegyelem elnyeréséhez.
0: We either do it on our own, or we admit we can't and we receive grace from God.
1: Mert vagy elismerjük, tehát vagy megpróbáljuk mit csinálni, vagy pedig elismerjük, hogy képtelenek vagyunk, és elfogadjuk a kegyelmet.
0: That's why the Bible says that God gives grace to the humble.
1: Ezért mondja a Biblia, hogy Isten az alázatosaknak ad kegyelmet.
0: The one man goes to the altar and prays.
1: Az egyik ember oda megy az oltárhoz és imádkozik.
0: He's trying very hard to obey the laws.
1: Nagyon keményen igyekszik engedelmeskedni a törvényeknek.
0: And he says, God, I thank you that I'm not like the other people.
1: És azt mondja, hogy Istenem, én köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint mások.
0: I'm glad that I pray a lot, read a lot, and I don't do those bad things.
1: Köszönöm neked, hogy sokat imádkozhatok, sokat olvasom a Bibliát, és nem követek el olyan bűnöket, mint mások.
0: And he gets nothing.
1: És nem kap semmit.
0: The sinner comes before God and he beats his chest and he begs God to have mercy on him because he knows he's a sinner.
1: A másik, a bűnös oda megy Isten elé, leborul, veri a mellét és kegyelemért könyörög és megbocsátásért, mert tudja, hogy bűnös.
0: And he's given the kingdom.
1: És megkapja a királyságot.
0: So the ability to obey the law is a free gift.
1: Tehát ingyenes ajándék az, hogy tudunk engedelmeskedni a törvénynek.
0: It's completely free and completely effective.
1: Teljesen ingyen van és teljesen hatékony.
0: It's God's ability to change us.
1: Isten képessége a megváltoztatásunkra.
0: In scripture, the term the flesh refers to our ability.
1: A Bibliában a test szó a mi képességeinkre vonatkozik.
0: And of course we are unable to please God in the flesh.
1: És természetesen magunktól képtelenek vagyunk Isten kedvében járni.
0: Only faith in God's ability pleases him.
1: Csak az Isten képességébe vetett hit az, ami kedves előtte.
0: That's why the law itself never worked.
1: Ezért van az, hogy a törvény önmagában soha nem működött.
0: The problem with the Pharisees was that although they were actually very morally upright people.
1: A probléma a farizeusokkal az volt, hogy noha erkölcsileg nagyon igaz módon éltek.
0: Their whole system was based on what men needed to do.
1: Az egész rendszerük arra épült, hogy az embernek mit kell tennie.
0: And they probably did it fairly well.
1: Valószínűleg elég jól csinálták ezt.
0: And then when they had a new convert, they would lay that burden upon the new convert.
1: Amikor valaki megtért közéjük, akkor ezt a terhet rátették erre az új megtértre.
0: And Jesus rebuked them for that.
1: De Jézus megdorgálta őket ezért.
0: 1 Corinthians 15:10.
1: 1 Korintus 15:10.
0: Paul said, "By the grace of God, I am what I am, and His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than them all. Yet not I, but the grace of God with me."
1: Azt mondja, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem volt hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
0: Many times people become frustrated with Christianity because they feel they just can't do it.
1: Sokszor az emberek ilyen frusztráltak lesznek a kereszténységtől, mert előbb-utóbb megérzik, hogy egyszerűen képtelenek úgy élni.
0: It's hard.
1: Ez nehéz.
0: It's hard to control our own passions and impulses.
1: Nehéz uralkodnunk a szenvedélyeinken és a mozgatórugóinkon.
0: It's hard to control our anger and our other emotions.
1: Nehéz uralkodnunk a haragunkon és más érzelmeinken.
0: It's hard to be Christ-like.
1: Nehéz Krisztusinak lenni.
0: And then there's the whole schedule and activity that comes along with Christianity that keeps us so busy.
1: És utána ott van ez az egész programrendszer, ami a kereszténységgel együtt jár, és amitől nagyon elfoglaltak vagyunk.
0: That some people conclude this is impossible.
1: Néhányan arra a következtetésre jutnak, hogy ez lehetetlen.
0: And they give up.
1: És feladják.
0: It's actually at that point where if we could offer them grace, they could actually receive and do the Christian life.
1: Valójában ezen a ponton, ha felajánlanánk nekik a kegyelmet és ők elfogadnák, onnantól tudnának keresztény életet élni.
0: If all we can say is, well, you've got to continue to try harder.
1: De ha csak azt tudjuk nekik mondani, hogy hát még egy kicsit keményebben kell próbálkoznod,
0: that just puts them back on the hamster wheel.
1: Ez csak visszaküldi őket a mókuskerékbe.
0: Now Paul, but what I'm not talking about some kind of lazy Christian life.
1: Én most nem a lusta keresztény életet próbálom reklámozni.
0: I'm not saying because God is gracious and merciful we should just live in sin.
1: Nem azt mondom, hogy mivel Isten irgalmas és kegyelmes, ezért éljünk nyugodtan bűnben.
0: Actually, the best reason to not live in sin is the fact that God has already offered you the ability to come out of sin.
1: Igazából a legjobb okunk arra, hogy ne éljünk bűnben az, hogy Isten már felkínálta nekünk a lehetőséget arra, hogy ne éljünk bűnben.
0: It's not just because it was wrong, it's because if God would give you the ability to stop sinning, why would you continue to sin?
1: Nem csak azért, mert a bűn rossz dolog, hanem azért, mert hogyha Isten felajánlja neked a képességet arra, hogy bűn nélkül élj, akkor miért maradnál meg a bűnben?
0: This what I just read is the Apostle Paul talking about his life.
1: Ez a két vers, amit olvastam, vagy egy vers, Pál apostol saját életéről beszél ebben.
0: And he says, I worked more than everybody.
1: És azt mondja, hogy én többet munkálkodtam, mint a többiek mindnyájan.
0: But it wasn't me, it was the grace of God.
1: De mégsem én voltam ez, hanem Isten kegyelme.
0: He said, by the grace of God, I am what I am.
1: Azt mondja, hogy Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.
0: So we see Paul as an example to us.
1: Mi Pált példaképnek tekintjük.
0: But he's saying that I did this not because I was just a little more organized or a little bit smarter or a little bit more disciplined.
1: De ő azt mondja, hogy nem azért tudta mindezt elvégezni, mert egy kicsit okosabb volt, egy kicsit fegyelmezettebb és egy kicsit összeszedettebb.
0: It was the grace of God.
1: Hanem Isten kegyelme cselekedett benne.
0: And he said, now his grace toward me did not prove vain.
1: És azt mondta, hogy Isten kegyelme én bennem nem volt hiába való.
0: It's possible that God offers us grace, but we don't take advantage of it, and so it's offered and given in vain.
1: Van olyan, hogy Isten kínálja nekünk az ő kegyelmét, de mi nem ragadjuk meg, és ezért tulajdonképpen hiába adta.
0: You know, as I look back over my life, I think everything good in my life came from God.
1: Tudjátok, ahogy most visszagondolok az életemre, azt kell látnom, hogy minden jó, ami az életemben történt, igazából Isten ajándéka volt.
0: Not everything about my life is good.
1: Nem volt minden jó az életemben.
0: There are still some things that I struggle with that I cry out to God to change.
1: Még mindig vannak dolgok, amik miatt kiáltom Istenhez, hogy változtasson meg, és küszködök ezekkel a dolgokkal.
0: And I fail.
1: És kudarcot vallok.
0: But if I listed the things that were good,
1: de hogyha felsorolom a jó dolgokat,
0: they're all gifts.
1: Ezek mind ajándékok.
0: I thank God for the relationships that we have.
1: Hálás vagyok Istennek a kapcsolatainkért.
0: I thought of this last night when we were around the table praying. I thank God for the people that God put into my life.
1: Tegnap este a vacsora asztal körül is ezért imádkoztam, és hálát adtam Istennek azokért az emberekért, akiket az életembe behelyezett.
0: But I didn't earn or qualify for those relationships, they were just given to me.
1: De én nem szolgáltam rá ezekre a kapcsolatokra, nem dolgoztam értük, csak kaptam őket.
0: And I'm glad that three generations of atheists were baptized in our church a couple months ago.
1: És én nagyon örülök annak, hogy pár hónappal ezelőtt három generációnyi ateista lett bemerítve a gyülekezetünkbe.
0: I can't take any credit for that.
1: De semmi érdem nem az enyém emiatt.
0: And I'm not just trying to be pious, I'm serious.
1: És én most nem csak kegyes próbálok lenni, hanem őszintén mondom.
0: I was amazed at the grace of God did.
1: Én megdöbbentem azon, hogy Isten kegyelme mit tett meg.
0: This girl's family spread rumors about us when we started the church.
1: Ennek a lánynak a családja különböző híreket terjesztett rólunk, amikor indítottuk a gyülekezetet.
0: And yet the arm of the Lord was not so short. It was long enough to reach into her life and to save her. It's amazing.
1: Mégis Isten karja nem volt túl rövid, hanem elég hosszú volt ahhoz, hogy elérje ennek a lánynak az életét és megmentse őt.
0: And I know this sounds very simple.
1: Tudom, hogy ez nagyon egyszerűen hangzik.
0: But I think the whole Christian life is about Jesus.
1: De én azt gondolom, hogy az egész keresztény élet Jézusról szól.
0: Paul says it's Christ is all and in all.
1: Pál azt mondta, hogy Krisztus minden és ő van mindenben.
0: It's all about him.
1: Az egész róla szól.
0: And yet we have a way of making everything about us.
1: Mégis mi képesek vagyunk úgy tekerni, hogy az egész rólunk szóljon.
0: But it's actually about what he does.
1: Pedig valójában arról szól, amit ő tesz.
0: In my life, the good changes that took place.
1: Az én életemben a jó változások.
0: Took place because God changed me, and so now I no longer do those things.
1: Azért történtek, mert Isten megváltoztatott engem, és ezért már nem úgy teszem a dolgokat, ahogy régen.
0: That's about Jesus.
1: De ez Jézusról szól.
0: And if I'm going to change in any way, it's going to also be because he changes me.
1: És ha továbbra is bármiben változni akarok, ez azért lehetséges, mert ő megváltoztat.
0: The gospel is the power of God unto salvation.
1: Az evangélium Isten ereje az üdvösségre.
0: It's not about us saving ourselves.
1: Nem mi váltjuk meg magunkat.
0: Not in the beginning.
1: Kezdetben sem így volt.
0: Or the middle or the end.
1: Az életünk közepén se így van, és a végén sem így lesz.
0: I have been saved by grace.
1: Kegyelem által kaptam üdvösséget.
0: I'm still being saved by grace.
1: Továbbra is kegyelem által kapom az üdvösséget.
0: And I will be saved by grace.
1: És a kegyelem fog végső soron üdvösséget adni.
0: Look what Paul says in Galatians 2:21.
1: Nézzük a Galata 2:21-et, mit mondott Pál.
0: He says, I do not nullify the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly.
1: Azt mondja, nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg.
0: So it's possible for us to nullify the grace of God.
1: Tehát mi képesek vagyunk semmissé tenni Isten kegyelmét.
0: It's possible that right now God wants to give you grace to be a different person, but we nullify that grace.
1: Lehetséges, hogy Isten jelenleg akar nekünk kegyelmet adni ahhoz, hogy más emberré váljunk, de mi elsöpörjük ezt a kegyelmet.
0: That word to nullify means to neutralize or frustrate.
1: Tehát semlegesítjük vagy meghiúsítjuk ezt a kegyelmet.
0: It must be frustrating for God.
1: Ez biztos nagy csalódás Istennek.
0: To want to give us abilities.
1: Amikor képességeket akar nekünk adni.
0: But we insist on doing it ourselves.
1: De mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a saját erőnkkel tegyük a dolgokat.
0: Did you ever have that with a little child?
1: Való, átéltétek ezt már kisgyerekkel?
0: You want to do something for them or show them how to do it, but they insist on doing it themselves.
1: Hogy meg akarsz tenni valamit neki, vagy meg akarod mutatni, hogyan kell csinálni, de mégis ragaszkodik, hogy ő egyedül akarja.
0: It's frustrating.
1: Ez elég komoly megkiúsulást jelent.
0: That must be how it is for God.
1: Tehát Isten is így érezheti magát valahogy.
0: It's possible for us to make His grace of no effect in our life.
1: Lehetséges, hogy az ő kegyelmét hatástalanná tesszük az életünkben.
0: See, either righteousness comes from God.
1: Tudjátok, az igaz lelkűség vagy Istentől jön.
0: Or we establish it ourselves.
1: Vagy mi magunk hozzuk létre magunkban.
0: It's never our best efforts plus God to push us over the finish line.
1: A célvonalon soha nem az lök minket át, hogy vannak a magunk legjobb erőfeszítései plusz Isten.
0: But I think sometimes our discipleship gives people the impression that if you work hard, God will still help you to finish.
1: Azt gondolom mégis, hogy a tanítványságunk néha azt a benyomást kelti az emberekben, hogyha elég fegyelmezetten igyekszel és próbálkozol, akkor végül Isten majd megengedi, hogy átlépj a célvonalon.
0: We have a saying in America that says God helps those who help themselves.
1: Amerikában van egy ilyen mondásunk, hogy Isten, ugye, segíts magadon, Isten is megsegít. Magyaroknál
0: you
1: is
0: heard
1: van.
0: This too?
1: Nálunk is van. Yeah.
0: Do you know where it comes from?
1: Tudjátok, honnan származik ez?
0: One time someone said, where is that found in the Bible?
1: Egyszer valaki megkérdezte, hol van ez a Bibliában?
0: So it's not in the Bible.
1: De nincs benne.
0: It was written by Benjamin Franklin.
1: Benjamin Franklin írta le ezt.
0: He was a deist.
1: Mert ő deista volt.
0: What Benjamin Franklin believed is that God created the world.
1: Ő úgy hitte, hogy Isten megteremtette a világot.
0: Like an amazing Swiss watch.
1: Mint egy lenyűgöző svájci órát.
0: Set it in motion.
1: Beindította.
0: And then step back.
1: És utána hátra lépett.
0: And from then on it's up to us.
1: És onnantól minden rajtunk múlik.
0: And God might help you a little bit if you need help, but you have to help yourself first.
1: Isten talán segít neked egy kicsit, ha szükséged van rá, de először magadon neked kell segítened.
0: But that's not the gospel.
1: De az evangélium nem ez.
0: The gospel is the power of God for salvation.
1: Az evangélium Isten ereje.
0: The gospel is that you can obey the law of God because through Jesus Christ he will give us the power and the ability to do it.
1: Az evangélium az, hogy azért tudsz engedelmeskedni Isten törvényeinek, mert Jézus Krisztus által ő erőt ad neked és képességet arra, hogy engedelmeskedj.
0: So I ask myself, how much of my Christianity still depends on the death and resurrection of Jesus.
1: Tehát feltettem magamnak a kérdést, hogy az én keresztény életem még mennyiben függ Jézus halálától és feltámadásától.
0: I know I'm going to heaven.
1: Én tudom, hogy a mennybe fogok jutni.
0: I settled that years ago.
1: Ezt már sok évvel ezelőtt lerendeztem.
0: I haven't had a doubt about that for centuries. Decades, sorry.
1: Már évtizedek óta nem volt kétségem efelől.
0: I'm not that old, honestly.
1: Majdnem évszázadok óta, de annyira még nem öregő.
0: It's possible for people to know the certainty of their salvation.
1: Lehetséges, hogy az embereknek üdvbizonyosságuk legyen.
0: But sometimes we get to that point and we realize, you know what, I know that I'm going to heaven.
1: Tudjátok, néha eljutunk erre a pontra, hogy tudván tudjuk, hogy a mennybe fogunk jutni.
0: But now I have to do my best to obey God and stay out of sin and do all these good things.
1: De most azért meg kell tennem a tőlem telhető legtöbbet azért, hogy betartsam a törvényeket, jót cselekedjek, távol tartsam magam a bűntől.
0: And that all depends on me.
1: És ez mind rajtam múlik.
0: So for me, Easter was very special this year.
1: Számomra tehát a húsvét nagyon különleges volt ebben az évben.
0: Because I realized that my whole life depends on the death and resurrection of Jesus.
1: Mert rájöttem, hogy az egész életem Jézus halálától és feltámadásától függ.
0: All of us have things that God's called us to do that we will not be able to do outside of grace.
1: Mindannyiunkat elhívott Isten olyan dolgokra, amiket képtelenek lennénk kegyelem nélkül megtenni.
0: God has a calling on this church.
1: Istennek van egy elhívása ezen a gyülekezeten.
0: And the church in Eger.
1: És az egri gyülekezeten.
0: And Graz and all the other churches.
1: És a grazi és az összes többi gyülekezeten.
0: But we are not able to walk in that outside of grace.
1: De a kegyelmen kívül nem tudunk ezekben a dolgokban járni.
0: What if God started a fountain of grace in your church?
1: Mi történne, hogyha Isten felfakasztaná a kegyelem kutyát a gyülekezetetekben?
0: And grace splashed on all the people in your church.
1: És a gyülekezetetekben mindenkire ráfröccsenne ez a kegyelem.
0: They became good husbands and good wives and good workers.
1: Jó férjek, jó feleségek, jó dolgozók lennének.
0: They could walk in the supernatural gifts of the Spirit.
1: Tudnának a szellem természet fölötti ajándékaiban működni.
0: They became history makers in the nation of Hungary.
1: Magyarországon történelemformálók lennének.
0: All because God freely gave all these things away.
1: Csupán azért, mert Isten mindezek a dolgokat ingyen nekünk adja.
0: And if the word got outside of your church that there's a fountain in the church where you can go and find ability to change your life.
1: És hogyha a gyülekezeten kívüli emberek megtudnák, hogy itt a gyülekezetben itt van Isten képessége a számotokra arra, hogy megváltoztassátok az életeteket.
0: You think there's people that would come?
1: Gondoljátok, hogy jönnének emberek?
0: Of course.
1: Persze.
0: People are looking for they know that they're unable to obey God.
1: Az emberek tudják magukról, hogy képtelenek engedelmeskedni Istennek.
0: We really need the grace of God.
1: Valóban szükségünk van Isten kegyelmére.
0: And to me, the death and the resurrection of Jesus, I had new meaning this year because I realized that there's things that I'm called to that I need the grace of God to do.
1: És ebben az évben azért volt különleges jelentősége is Jézus halálának és feltámadásának a számomra, mert tudom, hogy elhívott engem Isten olyan dolgokra, amiket kegyelem nélkül nem tudok megtenni.
0: Last night I was talking to you about churches collaborating and working together.
1: Tegnap este beszéltem nektek arról, hogy gyülekezetek együttműködnek egymással.
0: Sometimes I dream about those things.
1: Néha ilyenekről álmodok.
0: Not while I sleep, but I sit and think about what would happen if we did that.
1: Nem álmomban, hanem ott ülök és azon gondolkodom, hogy milyen lenne, ha valóban így élnénk.
0: And then every now and then I think, you know, Barry, this is a fallen world, full of sin. It's probably not likely.
1: És aztán azt gondolom magamnak, hogy tudod, Barry, ez egy bukott világ, tele van bűnökkel, és nem túl valószínű, hogy ez meg fog történni.
0: But if God's called us to a different life,
1: de ha Isten egy másféle életre hívott minket.
0: We have to admit that we can't do it by ourselves, but with him it's possible.
1: Akkor el kell ismernünk, hogy magunktól képtelenek vagyunk megvalósítani, de vele lehetséges, kegyelemmel.
0: In fact, with him all things are possible.
1: Igazából ő vele minden lehetséges.
0: But what Christianity tends to do,
1: de a kereszténység hajlamos,
0: it says when Jesus comes back,
1: azt mondani, hogy amikor Jézus visszajön,
0: he's going to change us all.
1: Akkor ő mindannyiunkat megváltoztat.
0: We're going to be like him.
1: Olyanok leszünk, mint
0: There's
1: ő.
0: There's going to be no more sin and sorrow.
1: Nem lesz több bűn és fájdalom.
0: Everything's going to be amazing.
1: Minden óriási, nagyszerű lesz.
0: And we can't wait for that day.
1: És már alig várjuk azt a napot.
0: That's true.
1: Ez igaz.
0: But doesn't he say that we should pray that his kingdom would come here to the earth?
1: De nem mondta vajon azt is, hogy imádkoznunk kell az ő királyságának eljöveteléért a földön most?
0: Doesn't he want to give us grace to live that way now?
1: Nem akar ő kegyelmet adni nekünk arra, hogy most így éljünk?
0: And some of it comes down to whether we are able to believe that he actually will change our hearts and change us.
1: Ennek egy része azon múlik, hogy el tudjuk-e hinni, hogy ő képes megváltoztatni a szívünket és minket magunkat.
0: If I gave an altar call and you knew that if we prayed for you, that grace would come that would change your life, you would want that.
1: Hogyha egy olyan előrehívást adnék, hogy aki most előrejön és imádkozunk érte, az kegyelmet fog kapni arra, hogy megváltoztassa az életét, akkor vajon nem jönnétek előre?
0: But you'd have to decide whether you really believed it or not.
1: De el kell döntenetek, hogy ezt valóban hiszitek, vagy nem.
0: Because it sounds too good to be true.
1: Mert túl jónak hangzik ahhoz, hogy igaz legyen.
0: All right, let me read one more verse and we're going to take a short break.
1: Még egy verset olvasok, és utána egy rövid szünet lesz.
0: Later on in Galatians, in chapter 3, verse 2.
1: A Galatalevél későbbi részében, a harmadik rész második versében.
0: Paul says, this is the only thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith?
1: Azt kérdezi Pál, csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, vagy a hit hallásából?
0: So, I'm assuming that most of you or all of you have received the filling of the Holy Spirit.
1: Feltételezem, hogy szinte mindannyian bedöltekeztetek már Szent Szellemmel.
0: Did you receive that because you qualified for it by stopping sinning?
1: És azért kaptátok meg a Szent Szellemet, mert alkalmasak voltatok rá, mert abba hagytátok a bűnök elkövetését.
0: Did you have to qualify for that, or was it a free gift?
1: Tehát kellett erre alkalmassá válni, vagy ingyenes ajándék volt?
0: You receive the Holy Spirit when you believe that God wants to give it to you.
1: Akkor kapod meg a Szent Szellemet, amikor elhiszed, hogy Isten neked akarja adni.
0: Many times when I'm helping people who struggle with the supernatural.
1: Sokszor segítek embereknek, akik küzdködnek a természet fölöttivel.
0: I find out that the key is simple faith.
1: Mert rájöttem, hogy ehhez egyszerű a kulcs, hit.
0: I agonized for weeks about speaking in tongues.
1: Én hetekig gyötrődtem a nyelveken szólással.
0: I remember one time in my bedroom when I was 17 years old.
1: Emlékszem egyszer a hálószobámban 17 éves voltam.
0: The lights went on.
1: Kigyulladt a lámpa.
0: I realized that God had already given me this.
1: Nálam, és rájöttem, hogy Isten már nekem adta.
0: All I needed to do is believe it and take it.
1: Csak el kell hinnem és el kell vennem.
0: Within seconds I was speaking in tongues.
1: És akkor másodperceken belül már nyelveken szóltam.
0: See, I thought I had to be a better person to get it.
1: Tudjátok, én azt hittem előtte, hogy jobb emberré kell válnom, hogy megkaphassam.
0: Maybe I wasn't mature enough.
1: Talán nem voltam elég éles.
0: Maybe it's because I still have sin in my life.
1: Talán mert még mindig bűn van az életemben.
0: So Paul is asking the Galatians, how did you receive the Holy Spirit? Was it free by faith? Or did you get it by qualifying for it?
1: Tehát megkérdezi Pál a Galatabeliektől, hogy hitáltal kaptátok meg a Szent Szellemet, vagy azért, mert megdolgoztatok és érte is megfeleltetek hozzá.
0: But then look at verse 3.
1: De nézzük meg a harmadik verset.
0: He says, are you so foolish, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?
1: Azt mondja, ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be.
0: He said, when God offered you salvation free, you took it.
1: Azt mondja, amikor Isten felkínálta nektek az üdvösséget ingyen, akkor elfogadtátok.
0: How can you possibly believe now that the rest of the Christian life is up to you and your own efforts?
1: Akkor most miért hihetitek, hogy a keresztény élet többi része rajtatok és az erőfeszítéseiteken múlik?
0: You started well, you received the free gift of God.
1: Jól kezdtétek, mert elfogadtátok Isten ingyenes ajándékát.
0: And now you feel like you have to earn it and you have to perfect yourself in your own abilities.
1: És most úgy érzitek, mintha rá kéne szolgálnotok, tökéletesítenetek kellene a saját képességeiteket.
0: So I find that most Christians see grace as a doctrine.
1: Tudjátok, én úgy látom, hogy sok keresztény a kegyelmet csupán hittételnek tekinti.
0: Grace is power.
1: De a kegyelem erő.
0: It's ability.
1: Képesség.
0: It's effective.
1: Hatékony.
0: And God wants to give it to you.
1: És Isten oda akarja adni nektek.
0: And he wants to give it to you free.
1: És ingyen akarja odaadni.
0: We feel that we have to somehow earn what we get free.
1: Mi úgy érezzük, hogy valahogy meg kell szolgálnunk azt, amit ingyen kapunk meg.
0: But why, if the whole thing is set up to be a gift of grace, why would we revert to doing it on our own?
1: De hogyha az egész dolgot kegyelemből ingyen ajánlja föl nekünk Isten, akkor miért fordítanánk vissza megszolgálandó dologgá?
0: So I'm going to stop here.
1: Most abba hagyom.
0: And just with the thought that I believe the whole Christian life is lived by grace.
1: Azzal a gondolattal, hogy én hiszem, hogy az egész keresztény életet kegyelem által éljük.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: A hírlevélben a harmadik írás, ez a Chris Vallotonnak. Hogyan győzzük le a földi problémákat a menny megoldásaival? És itt azzal kezdi, hogy biztos szembesültél már olyan nehézségekkel, amit lehetetlennek tűnt megoldani. És van egy mondat, amit itt kivastagítottam, hogy még a legjobb erőfeszítéseink és szándékaink ellenére se fogjuk megoldani a világ legsürgetőbb problémáit, ha a gondolkozásmódunkat a földi gondolatokra korlátozzuk csupán. És néha próbálkozik az ördög nehézségekkel, kihívásokkal, próbákkal, és van ennek egy kulcsa ebbe az írásba is, ez engem is megragadott. Már máskor is mondtam nektek, de ez most így megerősített, hogy ami ott van az Efezusi levélbe, emlékeztek, második fejezetbe, hogy föl vagyunk ültetve a Krisztusban, a mennyekbe, az Atya jobbjára. És sokszor önmagában még nem ad megoldást, de hogyha tudatosítod, és hittel megragadod, hogy hol a te helyed, más érzések töltenek be ugyanazzal a helyzettel,

hogy föl vagyunk ültetve a Krisztusban, a mennyekbe az Atya jobbjára. És sokszor önmagában még nem ad megoldást, de hogyha tudatosítod, és hittel megragadod, hogy hol a te helyed, más érzések töltenek be, ugyanazzal a helyzettel, ugyanazzal a kihívással, ugyanazzal a problémával kapcsolatban. Aztán persze Isten meg fogja adni a mennyei perspektívából a hogyan továbbot is, a következő lépést is. És ez az, ami engemet most foglalkoztatott, amikor imádkoztam, beszélgettem Katival is, hogy mi is legyen, hogy is legyen. Már másfél hete, mielőtt a Feri is jött volna, az volt bennem, hogy a mennyei dolgokról, az odafölvaló dolgokról kezdjünk el gondolkodni, beszélni. Szellemi harcokról van szó, küzdelmekről, kihívásokról van szó már, ha úgy tetszik, hónapok óta. Talán, ha jól emlékszem, akkor júniusban vagy valahogy így kezdtük el ezt a témát. És most a címet ugye angyalokkal együtt ezt adtam. És azt a részt olvasta föl a gyülekezet Panka vezetésével, ami a Lukács evangélium azzal kezdődik, emlékeztek, bemerítő János, keresztelő Jánosnak a születéséről, ahogy hírt adott Istennek a küldöttje, Gábriel angyal. Az angyal hírül hozta a megszületését, és megjelent ugye Zakariásnak, aki pap volt a 11-es versbe, az Úrnak angyala, ahogy éppen a jó illat oltárán a füstölő szert fölrakta, és Istennek az angyala megjelent. Megnéztem az angyalokkal kapcsolatos összes biblia helyet, jó néhány száz van Bibliában, a legtöbb Lukács evangéliumában és a jelenések könyvében van. Tehát ha egy-egy könyvet nézem, ebbe a két könyvbe olvasol legtöbbet az angyalokról. Az egyik az, ahogy az időbe hogyan jön be, hogyan hozza be az örökké valóságot, a földibe, a mennyeit, hogyan hozza be Isten, és legtöbbször angyalokat használt ebbe. A Lukács evangéliumában ezt látjuk. A jelenések könyvében pedig a jövő, a holnap, a mostani időben, téridő világban, ahogy élünk, hogy el tud igazodni, el tud helyezni magadat a hosszú távú isteni távlatokba és tervekbe, ott beleenged, hogy egy bepillantást ad a holnapba, a jövőbe, az örökkévaló dolgokba, a mennyei dolgokba, és azt látjuk, hogy ott is nagyon sok mindent Isten angyalai cselekszenek. Nagyon sok feladat ő rájuk hárul. Az Mózes első könyvében, ott a legelső fejezetben emlékeztek, ott a teremtésről, ott le van írva, hogy Isten megteremtette az eget és a földet. Tehát az első ég, az első menny. Aztán a 2 Korintus 2-ben, a 4. versben olvassuk azt, hogy Pál apostol beszél arról, hogy elragadtott ott a 3. égig, vagy a 3. mennyig, attól függ, hogy hogyan fordítják. De gyakorlatilag az azt jelenti, hogy hát van akkor másik is. Tehát ha van első, van a harmadik, akkor van nyilván második is. Erről szintén Pál apostol beszél az Efezusi Levél 6-ban. Emlékeztek, hogy a mi harcaink a magasságban, az égben levő szellemi erőkkel van. A kérdésem az, meg tudjuk-e vívni ezt a harcot, ha itt vagyunk csak, a gondolatainkban, a hitünkben, a látásunkban, a földön az első szinten. Nem tudjuk.

Nem tudjuk, mert azok egy más szinten vannak. Ezért föl kell menned, nem az ő szintjükre, mert ott régen rossz, ha ott vagy, ott nincs esélyed, hogy győzz, hanem még egy szinttel följebb, ahova fölültettettünk Jézus Krisztusban az Atya jobbjára, és ha belegondolsz, hitre van ahhoz szükséged, hogy ezt így gondold magadról. Hitre van ahhoz szükséged, Efezus 2:4, hogy ezt, ami ott megvan írva, azt elhidd, és így lásd magad, és így gondolkodj. Együtt ültetett föl bennünket a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Ez nem úgy, nem magától értetődő, hogy ezt így gondolkodok magamról. Mert most látod, hogy a lehetőségek házába ülsz, egy szürke párnázott széken, és akkor persze van, aki fotőjben van, tudom, vagy kanapén hátul, de az a helyzet, hogy Isten azt akarja, hogy ragadjuk meg az ő kijelentett igazságait, erőltessük meg a bensőnket, és hittel lépjünk ki ott belül. Csukd be egy kicsit a szemed, és képzeld el azt, amit Isten kimond. És ő nem mondott csak úgy üresen dolgokat, hanem minden szava hűség és igazság. Amit ő kimondott, azt meg is tette. Amit ő kimondott, abban megvan annak az ereje, hatalma, hogy az valósággá is váljon. És ő azt mondta, együtt ültetett föl bennünket a mennyekbe, a Krisztus Jézusba. Tehát, ahogy becsukod most a szemed, akkor látod magad, hogy ott vagy az Atya jobbján, Jézus Krisztusban. Amen. Egyáltalán nem mindegy, hogy innen akarunk mennyei életet élni, vagy pedig a mennyből akarsz itt a földön élni, Krisztusban. A kettő között különbség van. Mi legtöbbször innen a földről akarjuk megoldani a problémáinkat, a földről akarjuk megérteni a helyzetünket, a kihívásokat, de Isten nem véletlenül adott kijelentéseket, látásokat a profétáknak, azért, hogy egy mennyei perspektívát villancson föl, egy mennyei perspektívát, látást adjon. A mennyből való látás és szemlélet módot ültesse be az embernek, a benne bízóknak a szívébe. Hogy valamilyen módon az derengjen föl, hogy ő hogyan lát. Ezekért bevitte abba a száros csontok völgyébe. Tegnap Chosennek volt egy, nem tudom, hanyadik része, 8. epizód az 5. fejezetbe, és akkor Jézus, ahogy harcolja a Gecsemáné kertben a hitharcát, és ahogy megjelent neki egy angyal, de nagyon találó volt, ez nincs benne ugyan a Bibliában, de ugye a filmkészítők úgy volt, hogy Ábrahám és Izsák jelent meg neki, és az a párbeszéd, ahogy Ábrahám és Izsák elindul a hegyre, és az a készség, ami ott van az Izsákba, a föláldozásra is. Tehát, hogy mert tudta Jézus, hogy most ő jön. És hát tudta, hogy Izsák megmenekült ettől. És hogy Uram, én is lehet. Aztán megjelent Ezekiel is. És akkor a száros csontok völgyébe ott látta azt a rengeteg csontot, hogy megelevenedhetnek ezek. Mert ugye az kérdés volt neki is, ami ott van a Hózeásnál, hogy most, ha őt megölik, most föltámad. Mert Ábrahám ezt hitte Izsákról, ha ő föláldozza, és meg kell halnia a fiának, akkor is az Istennek az ígérete miatt ő föl fog támadni, mert Isten megígérte, hogy a fiamba, Izsákba fog utána az utódaim megsokasodni. Fognak megsokasodni. Tehát ő benne is ezek a kérdések ott voltak. De ez számomra nagyon bátorító volt, mert Isten azért ad nagyon sokszor látások.

De ha megnézed, az utolsó napokra nézve, ott vannak előkészítve az ítéletek, ott vannak előkészítve a csapások, amik népeket, nemzeteket, földrészeket, az emberiségnek a sorsát határozzák meg. Ha úgy tetszik, a korunk történelmét, és ezeket mind angyalok csinálják. Ugye a Lukács evangéliumában, amit mondtam, az angyalok működése, ahogyan bejönt a menny a földre, a földi életbe, és szükségünk van arra, hogy megismerjük a jelen való világban az örökkévaló isteni terv folyamatába, hol a helyünk, mi a szerepünk, mit kell csinálnunk, mit nem kell csinálnunk. A zsidókhoz írt levél első fejezetében ott két verset, a 7-es meg a 14-est írtam ki, mert abból megérthetjük, hogy az angyalok azért vannak, hogy szolgáljanak. Sokkal hatalmasabbak, mint mi. Mégis Isten arra rendelte őket, hogy szolgáljanak felénk. Az angyalokról ezt mondja Isten, angyalait szelekké teszi szolgáit tűzlángjaivá. Mindannyian szolgálattevő szellemek, akiket azok szolgálatára küldött ki Isten, akik örökrészül kapják az üdvösséget. Tehát ők szolgálnak, szolgáló szellemek, szolgálnak feléd és felém. Tehát ezt jó látni, hogy mindezt Isten kezdeményezi. Tehát nem úgy van, hogy a csicskásod, és akkor tedd ezt, tedd azt, pucolt ki, vidded a stb. Tehát ő nem nekünk csinálják ezeket a... Értünk csinálják az életünkbe, de Isten utasítja őket. Nem mi parancsolgatunk neki. És szeretnénk azt megérteni, hogy vajon mi tudjuk-e kezdeményezni szabályszerű módon, hogy Isten angyalai cselekedjenek. Van erre módunk, legitim lehetőségünk? Szabályszerű módon. Mert én úgy hiszem, hogy meg kell tanulni a szellemi világban is működve használni a szánkat. Ha megnézed a prófétákat, látások, kijelentések, elragadtatások, most lehet, hogy van, csak most nem jut eszembe, olyan eset, amikor a prófétának nem kellett beszélnie. Lehet, hogy van, de most így kifejezetten olyan esetek jutnak eszembe, amikor adott Isten látás is, vagy kérdezett tőle, vagy mondatatott vele valamit, stb. Megélednek-e, kit küldjek el, stb. Tehát használnia kellett a prófétának, használnia kellett Isten emberének, akinek adott látást, kijelentést Isten, a száját, a beszédét. A 103-as Zsoltárt, ha megnézzük, akkor azt lehet látni. Áldjátok az Urat, ti, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgattok az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgálja az ő akaratának teljesítői. Tehát figyeld meg, hogy ez a Zsoltárostól megy az angyalok felé, igaz? De akármire nem szólíthatja föl, és akármire nem szólíthatjuk föl, mert van, amikor az angyalok Istentől kapnak valami közvetlen parancsot, például, hogy Gábrielt elküldte Isten, mit tudom én, Dánielhez, elküldte Isten Zakariáshoz, elküldte Isten Máriához, aztán néha pedig a közbenjárásra volt ez egy válasz. Amit hármat említettem, például Dánielnél. Az egy isteni válasz volt, amit Isten már elküldött 21 nappal a Dánielnek való megjelenése előtt. Tehát van, amikor
Isten

0: tőlem teljesen függetlenül elküldi az angyalát, van, amikor azért küldi el az ő angyalát, mert közben járok, esedezek és kiáltok Istenhez. Tehát az azt jelenti, hogyha elkezdesz közben járni, esedezni Istenhez, akkor nagy esélyed van arra, hogy angyal fog küldeni hozzád. Máskor pedig azért mozdulnak meg Isten angyalai, mert mi szólunk. És a mi hittel kimondott, szánkkal kimondott isteni szavunk, és ezt aláhúzom, az isteni szó, mert mit jelent, ami Isten szájából származik, de te mondod ki. Azt tudja aktiválni őket. Tehát nem úgy van, hogy ezt csináld, azt csináld, de azt mondhatom, ha én magam is csinálom. Hogy áldjátok az Urat, ti angyalai, ti hatalmas erejűek, velem együtt, magasztaljuk a mindenhatót, az örökkévaló, de ezt csak akkor teheted, ha te is dicséred. De ha teszed, teljes szívvel dicséred és magasztalod, akkor fölemelheted a szavadat, és elkezdheted dicsérni az Urat, és mondhatod, hogy ti angyalai, ti is gyertek, és dicsérjük együtt a mi Urunkat, az Istenünket, mert ez Isten terve, mert ez Isten akarata. Onnan tudom, hogy megvan írva a 103-as Zsoltárba. És fontos azt látni, fontos azt tudni, hogy kimondhatsz ilyen dolgokat, nem ember szavának engedelmeskednek az angyalok, hanem Isten szavának. De hogyha fölismered, hogy mi Istennek a terve, mi Istennek az akarata, akkor ahogy magasztalod Istent, akkor Istennek az angyalait is be tudod vonni ebbe, és el tudod érni azt, hogy a nem tőled független tevékenységbe beálljanak ők is. Például ma dicsőítettük az Urat már, de fogjuk is még. Vagy hogyha becsukod most a szemedet, most is vannak itt Istennek angyalai. Mellettem is van kettő angyal. De mellettetek is vannak angyalok. Ebbe a terembe is vannak angyalok. A kérdés az, akarom-e, egy dolog az, hogy látni, de másik dolog, akarok-e ezekkel együttműködni? Akarom-e az, hogy az ő erejük valahogy felszabaduljon úgy az életembe, hogy előbbre vigye Istennek a tervét, Istennek a szándékát, akár az én életembe, akár a szeretteim életébe, hogy Istennek a terve célja meg tudjon valósulni. Istennek a prófétai szava által tudod aktiválni a jelenlevő angyalokat. Mi a prófétai szó? Nem azt mondja, nem az a prófétai szó, hogy formailag azt mondja az Úr, hanem amit Isten kimondott, és azt megragadod a szívedbe, és abban van egy kételkedés nélküli meggyőződésed, és azt kimondod. Mert tudod azt, hogy Uram, köszönöm, hogy a te sebeidben meggyógyultam. És akkor dicsér, köszönöm azt, Uram, hogy a te sebeidben az X testvér is meggyógyult. És akkor, ahogy dicséred az Urat, dicsérlek téged, Uram, mert ő is a te sebeidben meggyógyult. Uram, küld a te erős angyalaidat, hogy ezt az igazságot tegyék nyilvánvalóvá, tegyék láthatóvá az ő testébe. Ezt kérheted, mert ez az Isten akarata. Aztán Isten szuverén Isten, és szabadsága van. Ezt is be kell kalkulálni. De az a helyzet, hogy Isten örül, amikor a szánkba tudja adni azokat a szavakat, amivel bemozdulnak az ő angyalai. Nem akarok mindig ide kiukadni, de az a helyzet, hogy sokat lehet tanulni a gyerekektől, a unokáktól is. Tehát két éves, elmúlt még nincs két és fél, de hogy kimond már dolgokat, és amikor tudod, hogy azt ő érti is, akkor tudod, hogy valami olyasmi kezdődött el az életébe, amit jó lehet Isten rajtad keresztül érte el, de már úgy ha úgy tetszik, tőled függetlenül is működik. Ez igaz a hitre, igaz másra, a cselekedetekre, és akkor örülsz, hogy már nem csak attól függ, hogy most a szájába nyomod a cuclis üveget, vagy nem, hanem működik valami, olyan élet, ami szereti Istent, és dicséri őt, és magasztalja őt, és kezdi őt dicsérni, gitározni, vagy dobolni, vagy bármi. És nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert a szívébe érzi, hogy ez igaz, hogy ez jó. És Isten jelenlétét átéli. És ez egy jó dolog. Isten angyalai, tudod, segítségül vannak a harcainkban. És ez fontos tudni, a 91-es Zsoltárt, hogyha megnézed, Isten kijelentette, hogy angyalokat küld, a védelmedül, oltalmadul, és megőriz, megsegít, mert azt mondtad, és ezt ne felejtsd el, mivel azt mondtad, ha nem mondod, nem működik. Mivel azt mondtad? Mondd ki velem, mivel azt mondom, tehát én mikor a 91-es Zsoltárt megvallom, akkor én így vallom meg, mivel azt mondtam, Uram, hogy te vagy az én oltalmam, és téged a felségest választottalak hajlékommá, ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közelít az én otthonomhoz. Tovább, mert a te angyalaidnak parancsoltál felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamban, kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Miért működik? Mivel azt mondtam. Vissza. Mondd ki velem együtt, mivel azt mondom, Uram, te vagy az én oltalmam, és téged a felségest választottalak hajlékommá. Ezt ki kell mondanod. Ha nem mondod ki, nem működik. Mi sokszor úgy vagyunk, hogy Uram, vágyom, és vágysz, érzed, nagyon szeretném, de nem mondom ki. És utána pedig vagy számon kérném Isten, de miért nem csináltad? Kimondtad? Mondd ki, mondd velem együtt. Mivel azt mondom, Uram, te vagy az én oltalmam, és téged a felségest választottalak hajlékommá. Még egyszer. Mivel azt mondom, Uram, te vagy az én oltalmam, és téged a felségest választottalak hajlékommá. Ezt tanuljuk meg ezeket. Hogy vannak szellemi törvényszerűségek. Egyel tovább mész. Azt mondja, az angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Mi sokszor csak ezt mondjuk el. De ez nem automatikus, hanem annak a következménye, mivel te azt mondtad. Mivel te kimondtad. És nem csak a számkal, hanem ahogy a Róma 10-ben, a 10. fejezet 10-es verse, hogy szívvel hiszek, és számmal kimondom, akkor valósul meg. Mivel azt mondom, azért mondom, mert hiszem. Ahogy mondja más helyütt a Pál apostol, hogy a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, és hiszünk, ezért szólunk. Azt mondom, amit behiszek. És mivel hiszek, ezért mondom, vissza. Mivel azt mondom, az Úr az én oltalmam. Azért mondom, mert ebbe hiszek. És mivel hiszel és kimondod, azért működnek Isten angyalai oltalomként és védelemként az életedbe. Ez a kulcsa. Hiszel, és kimondod, és Isten angyalai pedig működnek. Egyszerűen föl kell építenünk a hitünket Isten angyalai működésére, az életünkbe. A mindenható Isten mindennek a forrása, az oltalmadnak, védelmednek. Ő az angyali seregeknek a parancsnoka. Emlékeztek, ott Jerikó csata előtt, vagy bevétele előtt, mert csata nem volt, ott megjelent az Úr kivont karddal Józsuénak. És amikor bemutatkozott, azt mondja, az Úr seregének a fejedelme vagyok. És az azt jelenti, hogy Jahve Cöbaót, a seregek ura, a seregek istene vagyok. Isten ilyen Isten. Tudod, az angyalok oltalmat, védelmet adnak. Ezt tudnod kell. Minden harc előtt, ha belemész küzdelembe, biztosnak kell lenned, hogy a hátad, a lényed, a szíved, a családod oltalom alatt van. És ez így működik, mivel azt mondtad te. Mivel hiszed és megvallod. Amen. Utána pedig megnézzük, hogy Isten angyalokat jelöl ki a mennyből, Isten angyalokat jelöl ki azért, hogy megsegítsen és megszabadítson különböző nehéz helyzetekbe, kihívásokba. De nem dönthetem el a gondolataimba, hogy ezek az angyalok majd hogy fognak cselekedni. Mert az Istennek a szuverén döntése. Úgy csinál, és úgy cselekszenek, ahogy Isten akarja. Nem úgy, ahogy én. Lehet, hogy mit tudom én, ezelőtt átéltem, hogy odébb tolta azt az autót, fél méterrel Istennek egy angyala, hogy ne jöjjön belém, mert egyértelmű volt, hogy a fizika szerint az belém jött volna, de nem jött belém, mert Isten angyala odébb rakta. És lehet ilyet sokat mondani. Amikor rátetted a kezedet és imádkoztál, hogy beinduljon, mert már mindent megpróbáltál, már a szerelő is kijött, a sárga angyal, az is mindent megpróbált, már ki is kellett fizetned a kiszállást, és akkor most még a trélert is, hogyha hív, még azt is, hogy elszállítsa, de imádkozol az Úr Jézus nevében kézátevéssel, és beindul. Ez lehet, hogy egy autószerelő angyalt küldött Isten, és az ott megbuherálta belül, és már minden rendben van. Amit a sárga angyal nem tudott, de a mennyei angyal, Isten angyala tudta. Aztán a Jerikó falainak a leomlásokor. Gondoljátok azt, hogy az emberek hangja döntötte le? Sokan azt hiszik, és akkor tudományosan próbálják bebizonyítani, hogy olyan hangfrekvenciát találtak el, ami berezegtette ott a falakat, meg a köveket, és azt a 10 méteres falat leomlasztotta. El kell ezt felejteni. Istennek az erős angyalainak szólt az Úr, hogy amikor megcsinálják majd a hetedik nap hetedszerre, körbe kerüljék, és kiabálnak, és fújják a sófárokat, meg a trombitákat, a kürtöket, akkor utcú neki, menjetek, és roncsátok le az egészet. Kivéve a Ráhábnak a házát. Az maradjon éppen. Szóval én hiszem, hogy a Jerikó falainak a leomlásakor is, amikor kiáltott a nép, de kellett nekik szólni. Ki kellett nyitni a szájukat. Nem ők parancsoltak Isten angyalainak, szerintem azt se tudták, hogy mi fog történni. Mert ezt nem mondta meg Isten, hogy mi lesz, hogyha majd kiabáltok és kiáltotok. De előtte 7 napig egy szót se szólhattak. Pedig el tudom képzelni, hogy dobálták őket záptojástól kezdve mindennel, meg csúfolták őket hangos bemondóval, meg stb. De nem szólhattak vissza egy szót se. És amikor a 7. nap 7-szerre megkerülték, akkor pedig kiáltottak, megfújták a kürtöket, sófárokat, trombitákat is, leomlott a fal. Isten angyali seregeinek az eredményeképpen. Aztán az 1 Krónika 14-15, ha megnézed, emlékeztek Dávid és a filiszteusok. Már annyi csatába volt Dávid, és már annyiszor megverte a filiszteusokat, én már megint kijöttek ellene. És nem úgy volt, hogy na, gyertek, vitézek, osszuk be, ki melyiket veri meg, ti arról, én erről, hanem megkérdezte az Urat, elmenjek-e, menjek-e most is ellenük? Kezembe adod-e őket? És hogy? És akkor az Úr elmondta, amikor meghallod a menetelés zaját a szederfák tetején, akkor indulj csak a csatára, mert az Isten te előtted meg, hogy megy, hogy megverje a filiszteusok táborát. Gondolod, hogy Isten verte meg, jött le, és az csináltott zajt a szederfák tetején. Angyali seregek. Angyali seregeket küldött, és az angyali seregek, ahogy menetelte, meghallotta Dávid, mert az a helyzet, hogy van olyan dolgok, van olyan szellemi esemény, van olyan szellemi történés, amit XY lát, a másik nem. Van, amit XY hall, a másik nem hall. Én is voltam ilyen eseményen, és hát Chuck Pierce-nek volt egy ilyen ima csapatban egy testvérnő, Pali, és ott volt azon a több napos eseményen. Egy ilyen nemzetközi ima csapat volt, és az a testvérnő az mindig látott. Én nagyon frusztrált voltam, mert én nem láttam. Ezek mindig mindent láttak. Angyalok, ezt csinálják, és hát este Palival egy szobában voltunk, és ott az ágyom mellett én letérdeltem az úrhoz, és kértem, hogy nyissa meg a szemeimet, mert ez ciki, nekem kell vezetni azt a csapatot, semmit nem látok szellemmel. Hiszem meg minden, és akkor másnap megyünk reggelizni, és akkor oda jön hozzám ez a látós testérnő, és mondja, hogy látta az úr, ahogy tegnap leborultál az ágya előtt, és kérted, hogy hogy nyissa meg a szemeit, és azt mondja az úr, hogy megnyitom a szemeidet, és ma látni fogsz. És akkor megvolt az ima, az eligazítás, és elindult a csapatunk föl a hegyre, és akkor tényleg megnyílt a szemem, és láttam Istennek egy hatalmas angyalát, de hatalmasan. És akkor fölértünk, és akkor kérdezte a testvér, láttad? Igen, láttam. Milyen színű ruhába volt? És akkor mondtam neki, hogy lazac színű. Igen, akkor jól láttad. Tehát egy erős harcos angyal volt. És sokszor úgy van, hogy ha beleizzadsz, akkor sem. Te nem tudod megnyitni. Ezt Isten megnyitja, akkor látod. Isten megnyitja, hallod. Ha nem nyitja meg, ugyanott vagy abban a helyzetben, de nem látod. Nem nyitja meg, ugyanott vagyok, de nem hallom. Szeretnéd látni, hallani? Akkor kérd most velem együtt. Mennyei atyám, nagyon szeretném látni, hallani a mennyeit. Nyisd meg a szívem, a szellemi szemeim, a szellemi füleim, hogy lássalak, halljalak a mennyei dolgokat, a te angyalaidat, hogy együtt tudjak dolgozni, mozdulni veled a Jézus nevében. Dávidnak is elmondta Isten, hogy mihelyst meghallod a szederfák fölött az angyali seregeknek a mozdulását, no akkor indulj. Azért nem lett volna jó, ha korábban indul, mert akkor az angyalok nem tudták volna elvégezni, amit elvégeztek, hát összezavarták, és egy teljes győzelem lett így. Aztán 2 Korintus 19-ben emlékeztek, amikor megvoltam Ézsaiás próféta szólt az úr, ugye Ézsaiás volt, igen, Szanhérib megtámadta a várost, tessé? Igen, és Ezekiás volt a király. És akkor Izajás prófétán keresztül Isten szólt, üzenetet szólt Izrael királyának, és azt mondta, Júda királyának, megoltalmazom ezt a várost, hogy megtartsam azt én értem és Dávidért, az én szolgámért. És azon az éjszakán kijött az Úrnak angyala, és levágott az Asszíria beli táborban 185 ezret. És mikor korán reggel fölkeltek, mindenütt csak holttestek hevertek. És elindult és elment, visszavonult Szanhérib, Asszíria királya, és Ninivébe maradt. És tudni kell, utána pedig Ninivébe pedig saját emberei megölték. Tehát Isten egy teljes szabadulást hozott, de egy angyalt küldött ki. Hát nem kell olyan sok ember, és akkor nem kell olyan sok, nem kell egy nagy sereg. Egy angyal kivállalja, és akkor jelentkezett, hogy én megyek, uram. És akkor mondta, hát legalább egy olyan 185 ezeret vágjál. És akkor egy éjszaka, sipsúgy, 185 ezer, az azért az komoly mennyiség. De Isten szabadulást adott. Tudod, még egyet nézzünk már meg, amikor Isten angyalai így a harcokba belekapcsolódtak. Ez a Bírák könyvébe emlékeztek, amikor Jábin, Kánaán királya, több királlyal is összefogott, és Izrael ellen vonult. Ezt tudni kell, hogy Kánaán királyainak hát moderne fegyverei voltak, tehát itt már a bronzkorban élünk, tehát nekik olyan fegyvereik voltak, amik nem voltak a zsidóknak. És hát akkor Bárák volt a bíra, illetve Bárák volt, aki ott vezér volt, és hát Debóra volt a bíra asszony. Hajrá, igen. Jó van. Élnek a Debórák. És Isten szólt Debórának, hogy mondja meg Báráknak, hogy menjen harcba, és ő vele lesz, és győzelmet ad. És akkor oda ment, mondta Báráknak, hogy az Úr azt mondja, menj ki, szállj szembe, Jábin királya, és Sisera volt a hadvezére, az egész sereggel, és győzelmet ad az Úr. Azért tudni kell, hogy 900 harckocsia volt annak a Siserának. Tehát csak képzeljétek el, Bárák összesen 10 000 gyalogos tudott összeszedni. Tehát a 900 harckocsi, az kocsinként 3 embert számíts, és azok csak nem a gyalogosok, hanem a harci kocsik. Nem sok esélyük volt természetes szinten, Bárák azt mondta, én nem megyek, ha te nem jössz. Ezt mondta Debórának. És akkor mondta Debóra, hogy jó, kimegyek én is. És akkor Debóra is kiment, igen, a bíra asszony, és akkor kiment, és akkor tudjuk, hogy győztek is, mert olvassuk, hogy megrettentette Isten Kánaán királyainak a seregét. És elkezdtek egymást ott lekaszabolni, és elkezdtek menekülni. És Sisera is menekült, a hadvezér lóhalálába gyalog, és végül ugye Jáhel sátrába kért menedéket, hogy hadd pihenjen le, és akkor adott neki aludtejet, elaludt, utána fogta a sátorszöget, meg a kalapácsot, és beverte a homlokába. És akkor nem sokkal később jöttek az üldözők, nem látott Siserát? De láttam. Hol, merre? Erre. Merre ment? Itt bement. Itt van bent? Igen, hát nézd meg, ott van. És akkor megmutatta. És akkor utána a 5. fejezet, Debóra éneke. Érdemes az egész fejezetet elolvasni, ahogy dicséri Istent és magasztalja ezért a győzelemért. Csak ezt az egy verset másoltam ki. Az égből harcoltak a csillagok, az ő helyükből vívtak Siserával. Gondolod, hogy a göncölszekér ottan lenyúlt, és akkor stb. Vagy a fiastyúk. Nem gondolnám, hanem Isten angyalai, Isten angyali seregei vívtak Siserával. Mert ezt olvassuk, hogy az Úr összezavarta Kánaán seregét. Kánaán királyainak seregét. Tudod, akkor itt maradunk, tehát hogy az angyalok szolgálnak. Szolgálatot teljesítenek körülöttünk. A támadások közben is veled vannak, meg után is. Szükségem van szellemi harcok, szellemi támadások, kihívások után is védelemre. Segítségre? Hújjaj, bizony, bizony. Nem csak a csatákba segítenek és védenek, hanem a mennyei atya elküldi hozzád az ő angyalait, hogy a szellemi harcok után is védelmet, fölfrissülést, regenerálódást biztosítsanak. A Máté 4-ben emlékezel, amikor a Jézus megkísértését olvassuk, és a 10-11-es vers azt mondja, hogy távozz tőlem, mondja Jézus a sátánnak, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és az angyalok odajöttek hozzá, és szolgáltak neki. Azért az egy komoly dolog lehetett, ott az angyalok szolgáltak. Az angyalok, hogy mit, hogyan, meg milyen módon szolgáltak, az egy Királyok 19-ben emlékeztek, amikor Illés elmenekült, pedig egy hatalmas győzelme volt ott a Kármel hegyen, a 850 hamis profétával szemben mindet kinyírta, mert ott volt a tűz, a válasz, stb. De amikor Jézabel azt mondta, hogy még ma meg fogsz halni, egy olyan rettentés jött rá, hogy elfutott. És elfutott a hórebig. Elfutott, és annyira kimerült, ugye, hogy lefeküdt, elaludt a fenyőfalat, és egy angyal érintette meg őt, és mondta neki, kelj föl, egyél. Mikor körülnézett a fejénél, ott volt egy szén között parázsba sült pogácsa, és egy pohár víz, evett, ivott, és ismét lefeküdt, és elaludt. Az úrangyala eljött másodszor is, megérintette őt, és azt mondja, kelj föl, egyél, mert erőd felett valóval utad van. Illés fölkelt, evett, ivott, és ment annak az ételnek két hamuba sült pogácsába, erejével 40 nap és 40 éjjel egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. Két hamuba sült pogácsa. Tehát figyeld meg, egy angyal vagy egy tényleg Istentől származó természet fölötti jelenés, vagy esemény megtapasztalása mindig Istenre mutat. Sose önmagunkért van, vagy az ellátásért, vagy a gyógyulásért. Azaz angyal azért jön, hogy Istenre mutasson. Azaz angyal azért küldetett, hogy Isten kerüljön a középpontba, és az ő terve célja tudjon előbbre haladni. És nem magán a megtapasztalás élményén van a hangsúly, hanem amit Isten utána mondott, hogy menjél el, mert van egy utad. Istennek a tervén volt a hangsúly. Minden imádat, tisztelet, dicsőség, hatalom az Istené. Amen. Mondd ki velem együtt, Uram, akárhány angyalt is látok, akármilyen jeleket is, és csodákat is élek át, a hatalom, a dicsőség, a tisztesség, a tiéd. Amen. Gyerekeidet is teljes bizalommal rá tudod bízni Istenre. Nem kell attól tartanod, hogy mit tudom én, valahol van egy démonűzés, hú, most nehogy kiűzd meg, nehogy a gyerekembe menjen. Máté 18:10-ben Jézus ott a gyerekekkel kapcsolatban azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg egy kicsik közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Tehát a gyerekszolgálatba, ha kimész, akkor az azt jelenti, hogy egy csomó angyalot van. Úgyhogy hajrá, Melinda, hajrá, Vivi, most ők vannak én. Úgyhogy bátorítjuk őket, mert vannak ott még egy csomó angyalok, angyal is. Aztán ne felejtsd el, amit olvastunk a 91-es Zsoltár, hogy melletted is vannak angyalok. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Nyilván ehhez szükséges, a gyerekeknél nincs feltétel. A gyerekek akármilyen rossz csontok is, akkor is ott vannak Isten angyalai. A felnőtteknél viszont az van, mivel azt mondtad te. Van egy feltétel, egy hit, egy meggyőződés, és ezt kimondva. Tehát a hittel való megvallásodhoz van kötve. De hogyha ez megvan, akkor légy biztos abban, hogy legalább két angyal van melletted, nálad. Elhiszed? Nézd a melletted levőre. Tudtad, hogy két angyal is van melletted? Akkor most csukd be a szemed, és fordulj oda megint. Melletted levőhöz. És próbáld meglátni. Szellemi szemekkel. Azért mondtam, hogy a természetes csukd be, mert akkor látod a lokniát, frufruját, zöld szeme, meg a stb. De ne azt nézd, hanem nézd a szellemit. Ha látod, akkor kinyithatod, és mondd meg, tudtad, hogy melletted legalább két angyal van? Na, mondjad neki. Tudtad, hogy melletted legalább két angyal van? És most egy imával szeretném befejezni. Ó, Uram, segíts meg. Légy szíves, csináld meg. Igen. A két nagyot. Még a Lukács 2-ben a 13-as, 14-es verset felolvasom, hogy emlékeztek? Ez Jézus születésének az éjjelén. Hirtelen megjelent az angyallal mennyei seregek sokasága. Tehát elment egy angyal, és hírül hozta a dolgokat a pásztoroknak. És csodálkoztak, minden fantasztikus. És akkor egyszerűen megnyílt tovább a függöny, és akkor bele láttak a mennyeibe még inkább, előtte csak egy angyalt, utána pedig mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérték, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk ezekért, mert tudod, a menny megjelent, a menny megnyilvánult. Ez azt jelenti, legyen meg a te akaratod itt a földön, ahogy a mennyben van. A mennyben mi van? Dicsőség. Mi az Istennek a terve, hogy itt legyen a földön? Békesség. És az emberekben egy jó akarat a békességre. Mennyei Atyám, imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám. Hálát adok a te kegyelmedért. Köszönöm a te dicsőségedet, a mennyei trónszékedet. Köszönöm neked a te angyalaidat, angyali seregeidet. Köszönöm azokat, amelyeket eddig is küldtél az életembe. És olyan sokszor megsegítettél, megoltalmaztál, megvédtél általuk. Gondot viseltél, fölbátorítottál rajtuk keresztül. Uram, arra kérlek, küldj angyalokat, Uram, a meg nem tért rokonainkhoz, családtagjainkhoz, munkatársainkhoz, osztálytársainkhoz. Küldj angyalokat, Uram, a városunkhoz, városunkba, a vezetőinkhez, az országunk vezetőihez. Küldj, Uram, angyalokat Európa vezetőihez, Európa népei vezetőihez, Oroszország, Ukrajna vezetőihez, hogy legyen mennyei érintésük, isteni kijelentésük. Hadd hallják meg a mennyből jövő, Istenem tőled jövő üzenetet. És az békesség. Az egy jó akarat. Te adj kegyelmet, Uram, hogy a te futárszolgálatod, ami üzenetet hoz, mindegyikünk aszerint tudjon cselekedni. Nekem is adj erre vágyat, hitet és akarást. De kimondom a szívembe levőt, hiszem, Uram, hogy most meghallgattál engem, Hiszem, Uram, hogy elküldöd a te angyalaidat, és mivel azt mondom, Uram, te vagy az én oltalmam, és téged a felségest választottalak hajlékommá. Ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közelít az én otthonomhoz, mert a te angyalaidnak parancsoltál felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamban. Kézen hordoznak, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, és megtaposom az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Köszönöm ezt neked. Én oltalmam, várom, erős Istenem. Jahve Cebaot, seregek ura és seregek Istene. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

Yeah.